Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kinek volt lagzi a hétvégén? Sokaknak nyilván, de köztük van Dua Lipa is, akinek sok boldogságot kívánunk a párjával. Most pedig az igazi mai sláger, amit indítok tőle. Ez a Training Season itt a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt fél három lesz, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, éppen ki mit csinál. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy hozom az egyik legújabb a Trade Altontól, viszont aki szeretne 100 000 forintot nyerni, az egy picit ássa bele magát a hétvégén a foci történetbe, mert hogy jövő héten Balázsék pörgetik tovább a foci VB-re felkészülést. Minden nap lesz játék náluk, három focis kérdéssel, aki pedig tudja, naponta akár 100 000 forint kápét is nyerhet. Hm? Réd áton jön. Ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki ma a Wembley-ben fog egy óriási koncertet csinálni teltházzal Londonban? Ő Ray, akinek az igazi mai slágerét indítom már is, ez a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a következő órában is csak a legjobbak szólnak is. Fú, egy csomó újdonságot is bekészítettem. Hozom például Alex Kenji-től a Bambolét, hatalmas kedvenc a kívánság műsorban is, de itt lesz a vadi új dal Bibi Rexától, sőt a legújabb Regál Lilitől is. A kezdésben pedig, hogy mivel készülök? Hát ezzel. A Purple Disco Machine jön mindjárt a Wonderful Life 2025-ös verziója, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását, tehát egyrésztről a mozgással egyensúlyjal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermely.

0: 3 óra után járunk el a mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, alig 2 héttel ezelőtt Regál Lili pedig bemutatta a Hilmit, amire azóta is nagyon büszke, múlt héten pénteken pedig a klip premier is megvolt, és ugye tudni kell a dalról, hogy ezt nem csak úgy hozzákötjük Lilihez, ő írta a dallamot, ő írta a szöveget, nem ő énekel, de hát ez teljesen az ő dala, és szerintem szuper lett. Regál Lili, Hilmi, az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a vadi új dal Baby Rexától, akiről pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy újra együtt dolgozik majd David Guettával. Ez viszont a Faithless dal újra gondolása tőle. Baby Rexa és a New Religion itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8 ma is Balázsék, jövő héten pedig újra játék náluk. Naponta akár 100 000 forintot lehet tőlük nyerni, és ennek a játéknak is közel lesz a foci VB-hez. Mesélek majd erről, viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken. Ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne, a számunk 0620-311-111, az igazi mai slágerek között pedig Joel Corey jön már is az óra elején a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer, ezt én itt

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez is egy feldolgozás volt, vagyis hát igazából ahogy Kaiga meg Eva megmesélt róla újra gondolás, ők ezt így hívják, de tényleg aránylag azért nem csak az történt, hogy egy-két hangot beleírtak a dalba, hanem az egészet újra gondolták. Na, ennél viszont fontosabb, hogy mi jön most, mert hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc, igazi Rádió 1 DJ, akinek köszönhetjük ezt a dalt, DJ Metzger Viki, aki nagy bogival és Miss Mooddal állt össze, és szerintem egy szuper felvételt csináltak. Az igazi mai slágerek között az Éden, amit már is indítok.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Nagyon fontos, Balázséknál jövő héten újra játék. Minden nap három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel. Igen, közeledik a foci VB, aki pedig tudja a megfejtést, és bekerül a játékba, naponta akár 100 ezer forintot is nyerhet. Taylor Swift jön, ez az Oplight, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: where my heart goes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Különleges ipari szállítmány halad át a térségen. Turisztikai fejlesztéseket terveznek Tokajban. Megjelentek az A2-es jelölésű tejek a polcokon. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rendkívüli méretű ipari berendezés szállítása vonta magára a figyelmet a térségben, adta hírül a Bón. A több száz tonnás reaktort vízi úton juttatták el a Tiszán, majd közúton folytatta az útját, és várhatóan Bodrog-Kisfaludon emelik ki a bárkákról. Az óriási szerkezet mozgatása komoly logisztikai előkészítést igényelt, hiszen a szállítmány mérete és tömege miatt több helyszínen is különleges műszaki megoldásokat kellett alkalmazni. A műveletben szakemberek, közútkezelők és hatóságok is közreműködtek annak érdekében, hogy a berendezés biztonságosan eljusson a végső rendeltetési helyére. Az ilyen méretű szállítások ritkaságnak számítanak Magyarországon, ezért sokan figyelemmel kísérték az útvonal mentén az eseményeket. A reaktor egy helyi ipari beruházáshoz kapcsolódik, amelynek megvalósítása a térség gazdasági fejlődése szempontjából is jelentős lehet, fogalmaztak. Újabb fejlesztések előkészítése van folyamatban Tokajban, tájékoztatott róla a Bón. A városvezetés célja, hogy tovább erősítse a település turisztikai vonzerejét és még több látogatót csábítson a világörökségi borvidék központjába. A tervek között olyan beruházások szerepelnek, amelyek javítják a turisták kiszolgálását, bővíthetik a program lehetőségeket és hozzájárulhatnak a város arculatának további fejlődéséhez. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek eredményeire építve szeretnék tovább növelni Tokaj idegenforgalmi jelentőségét. A fejlesztések nem csak a vendégek számára jelenthetnek előnyt, hanem a helyi vállalkozások és szolgáltatók működését is támogathatják. A városvezetés szerint a cél egy még élhetőbb és versenyképesebb Tokaj kialakítása, amely hosszú távon is meghatározó turisztikai célpont maradhat. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon, ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára is az elkülönített tejgyűjtésre utal. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
6: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és ez, azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
4: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 5 óra után 10 perccel, szép reggelt mindenkinek, június 6-a van, ez már tényleg nyár, azt a minden itt rendben van. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, egyébként a Szintiák és a Norbertek a névnaposok, ő pedig Martin Garrix, a nagy kedvenc a Butterflies, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség Dua Lipa a fogyarásban. Kérem Turnerrel ugye egy hete összeházasodtak. Nagyon menők a fotók, és nagyon menő volt a ruha is. Az Instagram meg lehet nézni. Ez a Physical-től a rádió egyen.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a hét első fel, elég esős volt, aztán maradtak még felhők. Ma viszont, ha minden igaz, akkor felhő még lesz, de napsütés is és 26 fok, és holnap is 27, bár holnap megint lehet eső. Tate McRae Grady, a hírek után ezt indítom.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken. Ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Sam Felt a Fogyarásban, aki ugye 2 héttel ezelőtt felépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon, viszont érdemes róla tudni azt is, hogy amellett, hogy szuper producer, vagy környezetvédő is, van is egy saját alapítványa, ami ezért küzd. Ez pedig az igazi mai sláger, Sam Feltnek Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a barlangfürdő helyreállítása. A társadalmi innováció eredményeit összegezték a Miskolci Egyetemen. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Szakmai bejárást tartottak a Miskolc-tapolcai barlangfürdőben, számolt be róla a Minap. A 2024 őszi tűzeset után megkezdett újjáépítési munkák folyamatosan haladnak, és a beruházás újabb látványos szakaszához érkezett. A szakemberek kiemelték, a fejlesztés alatt nem csak a károk helyreállítása zajlik, hanem több korábban szükségesnek tartott korszerűsítést is elvégeznek. A kivitelezők jelenleg több munkafázison hosszabbított műszakokkal és a hétvégi munkavégzés is dolgoznak párhuzamosan annak érdekében, hogy a fürdő a lehető legjobb állapotban fogadhassa majd újra a vendégeket. A cél nem csupán az eredeti állapot visszaállítása, hanem egy korszerűbb és hosszú távon fenntarthatóbb létesítmény kialakítása. A beruházás Miskolc turisztikai életének egyik legfontosabb projektje, hiszen a barlangfürdő a város egyik legismertebb attrakciója. A társadalmi innováció lehetőségeiről és eredményeiről tanácskoztak a Miskolci Egyetemen, olvasható a Minap cikkében. A konferenciát a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium rendezte egy több éves együttműködés lezárásaként. A szakmai eseményen az elmúlt időszak kutatási eredményeit és tapasztalatait mutatták be, valamint szó esett a társadalmi kihívások kezelésének lehetséges módszereiről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a társadalmi innováció olyan új megoldások, kínálhat, amelyek javíthatják a közösségek életminőségét és segíthetik a társadalmi problémák kezelését. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást, az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű, keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A NAV több mint fél száz helyszínen tartott összehangolt országos akciót, a nyomozók találtak elfbár csomagolásokat is, és hamis parfümöket is. Most pedig nézzünk rá a térségünk időjárására. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét, jó nyári hétvégét mindenkinek, ez az első nyári hétvégén 2026-ban. Remélem, hogy szuperül telik majd mindenkinek, én hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan is. Ez szerintem egy hatalmas kedvenc. Nem új, de nagyon jó. Alan Walker, Eva Max, Alone Part 2, itt a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexon, akinek jövő héten érkezik a vadúj albuma Dirty Blonde, ez a címe június 12, a hivatalos megjelenési dátum. Ez meg az a dal, amit teljesen újra gondolt, korábban ugye ismertük sokan, hogy Faithless klasszikus, ez viszont most Bibi Rexától a saját verziójában, a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten is készülnek játékkal, foci VB-re hangolódva a vadió játék, amiben akár naponta 100 000 forint KP-t is lehet nyerni, csak jelzem halkam. Ahogy azt is, hogy ez az igazi mai sláger, ami pár percen belül érkezik, Loi Getlaki a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes szűrésekkel várták az érdeklődőket Miskolcon. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egyetlen század másodperc választotta el a döntőtől a miskolci sportolót. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az egészségmegőrzés fontosságára hívták fel a figyelmet az Országos Patika Nap Miskolci programján, számolt be róla a BUN. Az esemény központi helyszínén ingyenes vizsgálatokkal és egészségügyi tanácsadással várták az érdeklődőket. A résztvevők többféle szűrésen vehettek részt, amelyek segítségével képet kaphattak egészségi állapotukról. A szervezők célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a megelőzés jelentőségére, valamint arra, hogy számos betegség időben felismerve hatékonyabban kezelhető. A programban gyógyszerészek és egészségügyi szakemberek is közreműködtek, akik személyre szabott tanácsokkal segítették a látogatókat. A kezdeményezés részeként sokan éltek a lehetőséggel, hogy gyorsan és térítésmentesen ellenőriztessék egészségi állapotukat. A szervezők szerint a tudatos odafigyelés akár életeket is menthet. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak, ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mindössze 1 század másodperc hiányzott a döntőbe jutáshoz a DVTK gátfutójának, derül ki a minap írásából. Tóth Anna kiváló teljesítményt nyújtott a finnországi Turkuban megrendezett rangos megmérettetésen, ám a rendkívül szoros mezőnyben hajszálnyival lemaradt a fináléról. A versenyen több erős ellenféllel kellett megküzdenie, és végig kiélezett küzdelem zajlott a továbbjutó helyekért. Az eredmény ugyan nem jelentett döntő szereplést, mégis jól mutatja a versenyző felkészültségét és fejlődését. Edzői szerint az elért idő bíztató a következő versenyek szempontjából, hiszen minimális különbség döntött a továbbjutásról. A sportoló a tapasztalatokat felhasználva már a következő megmérettetésekre készül, ahol ismét lehetősége lesz bizonyítani a nemzetközi mezőnyben. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a lengyel főváros pedig bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Varsóban a héten hatályba lépett az új törvény, amelynek értelmében 22 óra és reggel 6 óra között tilos lesz szeszes italokat értékesíteni Bortóban és benzinkutakon. Az intézkedés egyébként nem vonatkozik éttermekre, sőt egyébként a repterek vámmentes zónáira se, tehát ott is lehet akár ilyet vásárolni, meg szórakozó helyeken, de boltokban már nem adhatnak el szeszes italt Varsóban. Éjszaka. Shawn Mendes jön, ez a There's Nothing Holding Me Back itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, kellemes nyarat mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is szuper dalokat hozok, például az igazi mai slágerek között itt lesz Taylor Swift és Ray Dalton újdonsága, a kezdésben pedig Kamrád. Igen, ez is nagy kedvenc, a Be Mine, pár perc és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
4: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.

0: Rádió egy top 5-ben. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük! Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a rádió egyen.
2: Különleges ipari szállítmány halad át a térségen, turisztikai fejlesztéseket terveznek Tokajban, megjelentek az A2-es jelölésű tejek a polcokon. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rendkívüli méretű ipari berendezés szállítása vonta magára a figyelmet a térségben, adta hírül a Bón. A több száz tonnás reaktort vízi úton juttatták el a Tiszán, majd közúton folytatta az útját, és várhatóan Bodrog-Kisfaludon emelik ki a bárkákról. Az óriási szerkezet mozgatása komoly logisztikai előkészítést igényelt, hiszen a szállítmány mérete és tömege miatt több helyszínen is különleges műszaki megoldásokat kellett alkalmazni. A műveletben szakemberek, közútkezelők és hatóságok is közreműködtek annak érdekében, hogy a berendezés biztonságosan eljusson a végső rendeltetési helyére. Az ilyen méretű szállítások ritkaságnak számítanak Magyarországon, ezért sokan figyelemmel kísérték az útvonal mentén az eseményeket. A reaktor egy helyi ipari beruházáshoz kapcsolódik, amelynek megvalósítása a térség gazdasági fejlődése szempontjából is jelentős lehet, fogalmaztak. Újabb fejlesztések előkészítése van folyamatban Tokajban, tájékoztatott róla a Bón. A városvezetés célja, hogy tovább erősítse a település turisztikai vonzerejét és még több látogatót csábítson a világörökségi borvidék központjába. A tervek között olyan beruházások szerepelnek, amelyek javítják a turisták kiszolgálását, bővíthetik a program lehetőségeket és hozzájárulhatnak a város arculatának további fejlődéséhez. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek eredményeire építve szeretnék tovább növelni Tokaj idegenforgalmi jelentőségét. A fejlesztések nem csak a vendégek számára jelenthetnek előnyt, hanem a helyi vállalkozások és szolgáltatók működését is támogathatják. A városvezetés szerint a cél egy még élhetőbb és versenyképesebb Tokaj kialakítása, amely hosszú távon is meghatározó turisztikai célpont maradhat. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon, ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már 7 óra után járunk. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Tóth Abigail, akivel kapcsolatban a legtöbb komment arról szól, hogy nagyon szeretik, hogy fiatalos, de mégis nagy érzelmi áttéréssel énekli a legtöbb dalát. Nyilván ez egyébként elsősorban a balladisztikusabb dalainál jön ki, de ez most nem olyan. Ez egy igazi pörgős kedvenc így az óra elején. Tóth Abigail accenttel, ez a Sugar Daddy Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megköszi pedig Taylor Swift jön, akit beválogattak a 30 legnagyobb aktuálisan is alkotó amerikai dalszerző közé, ami azért elég vagány, és hogy mi erre az indok, hát többek között ez az újdonság. Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak fél óra is, jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig vadió játék náluk, naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni cashben. Ez viszont a folytatása hírek után nagyon jó hangot választottam. Ray Dalton és egy nagyon jó igazi mai slágertől, a Blood Runnin' az egyik legújabb, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a barlangfürdő helyreállítása. A társadalmi innováció eredményeit összegezték a Miskolci Egyetemen. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Szakmai bejárást tartottak a Miskolc-tapolcai barlangfürdőben, számolt be róla a Minap. A 2024 őszi tűzeset után megkezdett újjáépítési munkák folyamatosan haladnak, és a beruházás újabb látványos szakaszához érkezett. A szakemberek kiemelték, a fejlesztés alatt nem csak a károk helyreállítása zajlik, hanem több korábban szükségesnek tartott korszerűsítést is elvégeznek. A kivitelezők jelenleg több munkafázison hosszabbított műszakokkal és a hétvégi munkavégzés is dolgoznak párhuzamosan annak érdekében, hogy a fürdő a lehető legjobb állapotban fogadhassa majd újra a vendégeket. A cél nem csupán az eredeti állapot visszaállítása, hanem egy korszerűbb és hosszú távon fenntarthatóbb létesítmény kialakítása. A beruházás Miskolc turisztikai életének egyik legfontosabb projektje, hiszen a barlangfürdő a város egyik legismertebb attrakciója. A társadalmi innováció lehetőségeiről és eredményeiről tanácskoztak a Miskolci Egyetemen, olvasható a Minap cikkében. A konferenciát a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium rendezte egy több éves együttműködés lezárásaként. A szakmai eseményen az elmúlt időszak kutatási eredményeit és tapasztalatait mutatták be, valamint szó esett a társadalmi kihívások kezelésének lehetséges módszereiről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a társadalmi innováció olyan új megoldás sokat kínálhat, amelyek javíthatják a közösségek életminőségét és segíthetik a társadalmi problémák kezelését. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást, az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű, keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A NAV több mint fél száz helyszínen tartott összehangolt országos akciót, a nyomozók találtak elfbár csomagolásokat is, és hamis parfümöket is. Most pedig nézzünk rá a térségünk időjárására. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig két óval folytatom, én imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off, amit indítok tőle, viszont az eleje nem picit olyan, mintha az Oroszlán király betét dolog lenne? Na jó, két ó, Turn the Lights Off az igazi mai slágerek között. Már indítom is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc és osztó jönnek Balázsék 10-től, pedig a rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével. Most pedig a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a rádió 1-gyel.

0: subliminal. Show me what you want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
9: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
2: Az 50 legjobb

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: foglalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ingyenes szűrésekkel várták az érdeklődőket Miskolcon. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egyetlen 100 másodperc választotta el a döntőtől a miskolci sportolót. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az egészség megőrzés fontosságára hívták fel a figyelmet az Országos Patika Nap Miskolci programján, számolt be róla a BÓN. Az esemény központi helyszínén ingyenes vizsgálatokkal és egészségügyi tanácsadással várták az érdeklődőket. A résztvevők többféle szűrésen vehettek részt, amelyek segítségével képet kaphattak egészségi állapotukról. A szervezők célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a megelőzés jelentőségére, valamint arra, hogy számos betegség időben felismerve hatékonyabban kezelhető. A programban gyógyszerészek és egészségügyi szakemberek is közreműködtek, akik személyre szabott tanácsokkal segítették a látogatókat. A kezdeményezés részeként sokan éltek a lehetőség, hogy gyorsan és térítésmentesen ellenőriztessék egészségi állapotukat. A szervezők szerint a tudatos odafigyelés akár életeket is menthet. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezése lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak, ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mindössze 1 másodperc hiányzott a döntőbe jutáshoz a DVTK gátfutójának, derül ki a Minap írásából. Tóth Anna kiváló teljesítményt nyújtott a finnországi Turkuban megrendezett rangos megmérettetésen, ám a rendkívül szoros mezőnyben hajszálnyival lemaradt a fináléról. A versenyen több erős ellenféllel kellett megküzdenie, és végig kiélezett küzdelem zajlott a továbbjutó helyekért. Az eredmény ugyan nem jelentett döntő szereplést, mégis jól mutatja a versenyző felkészültségét és fejlődését. Edzői szerint az elért idő bíztató a következő versenyek szempontjából, hiszen minimális különbség döntött a továbbjutásról. A sportoló a tapasztalatokat felhasználva már a következő megmérettetésekre készül, ahol ismét lehetősége lesz bizonyítani a nemzetközi mezőnyben. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
5: Nagyon különbözőt le, hogy az emberek amúgy utána
6: hogyan beszélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
7: Eddig jó, Laci!
4: De a napesemese már megjött, sziasztok, ne hívjatok szarul! Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy elszoktam mondani, ugye, azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
5: Miért nem?
4: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
5: Jó.
4: Menj, ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
5: Egy jó szóra számítom.
4: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne add oda a Tibit.
5: Mit kell érzek Dénes, de a jó szóra.
8: Dalgoncás és Éva.
4: Halló!
7: Sebestyén Balázs, Attila.
4: Attila, jó reggelt, Attila! Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Rákóczi, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
5: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy nem, most ne farolj ki.
4: Zavarhatunk egy pillanatra?
7: Persze.
4: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
7: Gépészmérnök. Debrecen.
4: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnököt. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
7: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
8: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
5: Túsz vagy?
7: Így van, és veletek.
4: És velünk? De kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, meg vagyunk. Munka egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
7: Szeretem, igen.
4: És már
7: el vagyok.
4: El vagy vele.
7: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
4: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
7: Igen, már bent.
4: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
5: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
7: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de
8: ma nem.
5: Négy éved, de nincsen.
4: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
7: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
8: Köszönjük, ciao. Mérnök úr.
4: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
5: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
4: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
5: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Utána megnyugodott.
4: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
5: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
4: Igen, jó, én női hangot érzek.
7: Igen, tessék.
4: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
7: Igen, tessék.
4: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz a legelőször.
7: Endre vagyok.
4: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
7: Veresegyház.
4: Mivel foglalkozol, Endre?
7: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
8: Mérnök reggelünk van.
4: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
8: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
4: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
7: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtómű alkatrészeket újítunk fel.
8: Micsoda?
5: Pont jó, hogy beszélünk.
8: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
7: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzá kell.
4: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszakülditek, hogy ott összerakják.
7: Igen.
5: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
7: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
5: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
7: Igen.
4: Ez milyen durva, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
7: Nem, maga a légitársaság, de vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
8: A vízergépet például szervizeltek?
7: Például azt is, igen.
4: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltak?
7: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, között más szájtok.
4: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szép?
7: Persze, azt mit szerelted? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
4: Igen, megkaptátok
7: ott van a garázsba.
4: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
7: Tulajdonképpen.
4: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
7: Így van.
4: Hát ez nagyon menő.
8: Nyaralás terveztek.
7: Jó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
4: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
8: Mi a célállomás?
7: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
8: Legjobb.
4: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltat, azt írja.
7: De jó, köszönöm.
4: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltat. Azt mondja, hogy kolléga.
7: Igen, azt tudja. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
8: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
4: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen el dolgozni.
7: Túlnyabukta. Igen, most éppen kín vagyok szüneten, úgyhogy mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy
4: Igen.
7: Miért rádióznak?
4: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan.
7: Hát ez jó, ez egy jó reggel akkor.
4: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban. Köszi.
5: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már akkor nem aggódnak.
4: Igen.
7: Nem kell.
4: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Hello. Ciao.
7: Köszi szépen, sziasztok.
4: Hello, hello, hello. Túl jó arcmérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
5: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
4: A Laci, mondom, a Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
5: tervezőket. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
4: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból.
5: Nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
8: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
4: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
8: Harmadik mérnök.
4: És jól vagyok. Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
5: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
4: Azt, arra én is.
5: Ugye? De más indokokban.
4: Igen. De jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
5: Ú, átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
4: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom. Kezdj csokolom. Jó reggelt kívánunk.
9: Igen.
4: Zavarhatunk egy pillanatra?
9: Tessék.
4: Itt a Rákóczi Feri van, itt a Rácskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs. Egy rádióműsorból telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
5: És ez nem számít zaklatásnak.
4: Így van.
5: Nagyon te fontos információ.
4: Hogy vagy ma reggel?
5: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
4: Jó, Imre Targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
8: De melyik az fontos?
4: A baloldali nagylábúja hiányzik, Targoncás, és...
5: Szexfüggő.
4: Szexfüggő délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
8: És valaha mérnök volt.
4: És egyszer mérnök fontos volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta. Halló!
5: Halló!
4: Jó reggelt kívánunk! Zavaratunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Rácskó Eszter, Sebestyén Balázs.
9: Én Magyar Géza vagyok.
4: Hello Géza!
10: Hello, Géza.
4: Géza, zavaratunk egy pillanatra.
9: Igen, miről van szó?
4: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekkel, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
9: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
4: Na, miért?
9: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
4: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
5: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
9: Hát öt unokával el lehet képzelni, Asza hogy neki. Nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
5: Géza, te nem hangzol nagypapának. Igen. Ez a 30-as férfi hangod van.
9: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
8: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy? Vagy mérnök voltál valaha?
9: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
4: Ezt komolyan mondom, ma csak mérnököket mérnököt hívunk. Csak mérnökök vannak.
5: És milyen mérnök
9: igen?
5: vagy?
9: Igen. Hát ez ilyen műsor. Aha.
5: Milyen mérnök vagy? Gépész?
9: Híradástechnikai
4: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
9: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam. Tehát
4: aha, és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
9: Én most Nagykőrösen vagyok.
4: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodon van a magyar így kedden reggel.
5: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
9: Köszönöm szépen. Szép napot.
4: Hello.
8: Ciao.
4: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként tényleg.
5: Én posztromat.
4: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Rácskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra.
11: Jó, egy persze. Sziasztok!
4: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
11: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
4: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
11: Bankba dolgozom.
4: Bankba? Helyileg merre?
11: Budapesten.
4: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
11: Melinda, nem mondtam. Sziasztok!
4: Szia, Melinda! Csáu, Melinda!
5: Na, jól van.
4: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
11: Nagyon jó, köszönöm szépen.
8: Most nem vagy bent.
11: Munkával indul. Tessék?
8: Bent vagy a bankban?
11: Igen, dolgozom.
8: Milyen laza?
4: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
11: Igen, itt vannak a kollégák is.
4: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
5: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
11: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
4: Rendes bankosok vagytok.
11: Persze, természetesen.
4: Nagy lábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
11: Nagy lábújam, persze. Jó. Milyen lenne?
5: Nem, most egy olyan embert keresünk.
4: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Ah, jól van. Mi a jóket oka? Van valami oka? Különösképpen ugye júniusi jóket?
11: Hát, veletek beszélünk, persze.
4: Az nagyon jó.
5: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
11: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió Egyet szeretjük.
5: Na, na figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne, a stúdióból bárkitől van esetleg? Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
8: Annácska, vagy Annának, Laci?
5: Vagy Iszi, vagy, Anna. Vagy...
11: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
5: Na jól van, akkor na. Ezek szerint a minden tusszulunk, ez is valami.
4: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
11: Mit csinálok? Semmit.
4: Ez a beszéd.
5: Ti az a fajta munkahely
11: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
5: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
11: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
4: Aha, tehát vannak bármi. Ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
11: Persze, jól van.
4: Oké, és ismered a műsort, szoktál minket hallgatni?
11: Persze, szoktanak minden nap.
4: Aha,
11: amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
4: HO, hát a HO az, igen.
8: Nagyon szeretek én is.
4: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
11: Igen.
4: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
11: köszönöm,
4: ott.
11: Köszönöm, nektek is.
4: Jó üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
11: Hello.
4: Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
10: Halló?
4: Igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
10: Igen.
4: Hogy hívnak? Szia!
10: Martin Tibornak.
4: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
10: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
4: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
10: Székesfehérvár.
4: Fehérváron értünk el.
8: Becsvédem.
4: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
10: Jól vagyok, köszönöm szépen, a hétvégén lesz az esküvőm.
5: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
10: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nagy.
4: Aha. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
10: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
5: Mi jaj. Volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
10: Soroljam.
8: Jöjjön, gyerünk.
5: Yeah, figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
4: De fia, a táncora mindent elmond. Tehát az minden. Hogy
8: az te... olyan szép, nem áll.
4: Egény,
8: klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
10: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
4: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
10: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
4: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
10: Két éve.
4: Hú, és
5: akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
4: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
10: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
4: Esküvő után. Aha. Hát
5: önkéntesen veszel részt ebben.
10: Így van, abszolút.
4: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
10: Balaton világos van, de...
4: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De ja, szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Nektek isznak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
10: Mennyasszonytánc nem. Mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
8: letegye a kis pénzeket.
10: De mennyasszonytánc, mint úgy, hogy
5: egy QR-kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
10: Ide lehet utalni.
4: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
10: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
5: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
4: Igen, ott lehet majd látni.
5: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
10: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
4: Nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérdésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
10: Igen, nagyon nagy.
4: Hogy levágta? Igen,
8: igen, igen, igen, igen, hallja.
4: Hallja, hallja a párod most egyébként?
10: Szerintem nem, mert nem szokott rádiózni.
5: Retrót hallgat.
10: Igen, igen, igen, igen.
5: Arra gyakorol.
4: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
10: 33.
4: Hát, évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
10: Igen, igen, igen. Igen.
4: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jól
8: van. Van már, hogy igen, kilopja el a menyasszonyt.
4: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
10: Köszönöm.
4: Kitartást, erőt és
8: leszel egyszer még szabad.
4: Kompromisszumot. Hosszú volt előtt áll. Csáv, csáv, csáv,
5: csáv. Hádolmentes kompromisszumokat kívánunk. Sebesti Balázsa.
4: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
5: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
4: Esküvő, nyár. Esküvő, esküvő. Esküvő. Egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó, jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a menyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
5: Laktózos. Szerintem laktózni érzik.
4: Haló, jó reggelt kívánunk!
10: Igen.
4: Jó reggelt, nagyon
5: jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
4: Igen, zavarhatunk egy...
10: Kellett volna, aztán nem találtam, de nem ja.
4: Igen. Igen, zavarhatunk egy pillanatra, rádiós közelmű kutatást végzünk Rákóczi Ferenccel, Áskó Eszterrel.
5: És Sebestyén Balázsa.
10: Jó, de igen, ja, már ízé, de kóhaz a szófugra.
8: Kicsoda,
5: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
4: Ki a kolléga ott melletted?
5: Le, hogy már letetted. Letetted, kutya! Szaktanári!
4: Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
5: Ez mondom neked, egy brigád volt.
4: Nagyon kevésben voltak.
5: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikban voltak. Mert vissza kell menni a tüzépre.
4: Nagyon kevésben voltam. Nyugalom, nyugalom!

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges ipari szállítmány halad át a térségen. Turisztikai fejlesztéseket terveznek Tokajban. Megjelentek az A2-es jelölésű tejek a polcokon. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rendkívüli méretű ipari berendezés szállítása vonta magára a figyelmet a térségben, adta hírül a Bón. A több száz tonnás reaktort vízi úton juttatták el a Tiszán, majd közúton folytatta az útját, és várhatóan Bodrog-Kisfaludon emelik ki a bárkákról. Az óriási szerkezet mozgatása komoly logisztikai előkészítést igényelt, hiszen a szállítmány mérete és tömege miatt több helyszínen is különleges műszaki megoldásokat kellett alkalmazni. A műveletben szakemberek, közútkezelők és hatóságok is közreműködtek annak érdekében, hogy a berendezés biztonságosan eljusson a végső rendeltetési helyére. Az ilyen méretű szállítások ritkaságnak számítanak Magyarországon, ezért sokan figyelemmel kísérték az útvonal mentén az eseményeket. A reaktor egy helyi ipari beruházáshoz kapcsolódik, amelynek megvalósítása a térség gazdasági fejlődése szempontjából is jelentős lehet, fogalmaztak. Újabb fejlesztések előkészítése van folyamatban Tokajban, tájékoztatott róla a Bón. A városvezetés célja, hogy tovább erősítse a település turisztikai vonzerejét és még több látogatót csábítson a világörökségi borvidék központjába. A tervek között olyan beruházások szerepelnek, amelyek javítják a turisták kiszolgálását, bővíthetik a program lehetőségeket és hozzájárulhatnak a város arculatának további fejlődéséhez. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek eredményeire építve szeretnék tovább növelni Tokaj idegenforgalmi jelentőségét. A fejlesztések nem csak a vendégek számára jelenthetnek előnyt, hanem a helyi vállalkozások és szolgáltatók működését is támogathatják. A városvezetés szerint a cél egy még élhetőbb és versenyképesebb Tokaj kialakítása, amely hosszú távon is meghatározó turisztikai célpont maradhat. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára is az elkülönített tejgyűjtésre utal. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megérkezett a vendégünk. Hát gyerekek, azért ez egy, hogy is mondjam, picit hosszabb könyv, mint a Rinna, tehát hogyha ebbe elkezdenénk a felolvasást, ez mintegy 8 évig tartana. Törteli Eszter írta, az a cím, hogy Szemtől szemben a halállal, és Eszterről annyit kell tudnunk, hogy ő bűnügyi helyszínelő, és szívesen fogadta a meghívásunkat. Hello, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Hát az első és legfontosabb kérdés az az, hogy miért? Mikor jön el az ember életében az a pillanat, hogy azt mondja, hogy ő be akar menni egy olyan helyszínre, ahol az élettel összeegyeztethetetlen nyomokat talál, talál egy holttestet, talál mindenféle olyan dolgot, amit az emberek nagy többsége szeretne elkerülni.
1: Akkor kezdem a végével. Én már nem vagyok bűnügyi helyszínelő, de ugye sokáig ezen a területen dolgoztam.
0: Ugyanolyan
2: édes, mocskos.
1: Igen. De alapvetően én gyerekkorom óta különös érdeklődést mutattam, úgymond az emberi test iránt, mint orvosi szempontból. Tehát engem így nagyon érdekelt ez, hogy ami él, az mitől él, hogyan működik az ember, és hát nyilván, hogy mi történik utána. Tehát ez egészen kicsi koromtól megvolt ez a nevezük biológiai érdeklődésnek. És én soha nem voltam ilyen nagyon lányos lány gyerekkoromban sem, tehát én nagyon szerettem volna katona lenni, vagy orvos, vagy katonaorvos, tehát ilyen terveim voltak. Én úgy töltöttem már a nyarokat is, hogy szöges drótból akadálypályát építettem a kertben, és én ott rohangáltam, tehát az valahol...
0: Micsoda szép nyarak lehettek.
1: Valahol borítékóval volt. Hol van ezt,
3: deszantozik éppen nekem?
1: Igen, egyébként ez volt a menetrend otthon, hogy kerestek valahol akkor, vagy a fa tetején, vagy valami veszélyes helyen, és már akkor úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba szeretnék elindulni, tehát mindenképpen valami egyenruhás élet felé.
0: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy az ember bűnügyi nyomozó legyen?
1: Én elvégeztem, még akkor rendőrtiszti főiskolának hívták, és akkor bűnügyi szaknyomozóként végeztem ott. Majd ezt követően én szereztem ott egy mesterdiplomát és rendészeti vezető, és ezután pedig ez egy speciális képzés, gyakorlatilag én szemlebizottság vezetőként dolgoztam, és ezt kellett még hozzá végezni.
2: Az elmélet és a gyakorlat az mindig más. Tehát egy csomó ember feltételezi magáról azt, hogy neki ez menni fog, aztán eljön az első eset, amikor kiderül, hogy valóban működik ez gyakorlatban. Te emlékszel a legelső esetedre?
1: Én még egy nyári gyakorlaton voltam, amikor hát így gondolták, hogy ha már engem ez a téma érdekel, akkor így bedobnak a mély vízbe, és így direkt kiválasztottak nekem egy olyan esetet, egy olyan ügyet, hogy szerintem az emberek 99%-a így sírba menekült volna ki a bonzteremből, és hát ott volt egy pillanat.
3: Egy Nutribulletből kellett kiszedni egy postást. És...
1: nem részletez, de inkább, mert sokan reggeliznek. Úgyhogy...
3: Nyugodtan, ez egy olyan műsor, hozzászoktam, hogy rosszul érzi magam.
0: Itt
3: elengedheted magad, hát minden érdekel.
1: Egy jó vízi halott, tehát annak úgy azért van állaga is, meg szaga is, meg minden. És hát ott volt egy ilyen pillanat, amikor így, hát én mint a kocsma ajtón így beléptem a bonzterembe, nagy lendülettel, nagy mellénnyel megálltam.
2: Mi van ma?
1: Igen, megláttam így ott a fekvő delikvest, így jöttek a szagok. Én úgy emlékszem, hogy csak 2 másodpercig, mások szerint több ideig, de ezt most hagyjuk. Szóval, hogy néhány percig talán, úgy azért úgy lefagytam. Tehát ilyenkor a legjobb szó erre az az, hogy így lefagysz, így az összes vér kimegy mindenhonnan.
3: Sokat
1: tehát kaptál. Igen, tehát így azt éreztem, hogy majd megfagyok, melegem van, minden bajom van így egyszerre. És így álltam, és így néztem, és így próbáltam magamat visszahozni, hogy na, ha most visszafordulok, akkor ennek ennyi volt, úgyhogy inkább erőt vettem magamon, és akkor próbálkoztam, de azokat a kaján vigyor tekinteteket nem felejtem el, ugye
0: a jelenlévő között,
1: igen,
0: kollégát,
1: a rutinosok, hogy na, és akkor
2: na, mi van, cica? Ezt akartam,
1: igen, tehát így dől vagy nem dől, állító rossz nyelvek szerint ilyen fogadásokat is közöttek, hogy dől vagy nem dől, így mindig az újakra, és hát ez volt az a pillanat, amikor tényleg eldőlt, hogy jó, akkor ezt csináljuk.
0: Jó, de te dőlni nem dőltél.
1: Nem dőltem.
3: Annyi, hogy 3 nappal hamarabb találtak a vízi hullát, csak bent tartották neki kicsit, hogy jó legyen az élmény.
1: Igen.
0: Meg lehet ezt szokni?
1: Szerintem meg. Alapvetően, tehát aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ez bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor ezt nem, szerintem ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
0: De mondjuk a szagok például, ugye azt elmondtad az előbb is itt az első esetnél, hogy az egy nagyon szörnyű volt, vagy az orr az elkezd tompulni, és hát, azt mondod, hogy jó, hát ez van.
1: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad. Uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
3: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk be a gyakorlatra.
1: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
2: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
1: A bűnügyi helyszínelő, az egy nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
0: Hát te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van
1: nyom. Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
0: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
3: Az nem NCIS, hanem Nicsi.
0: Ja, Nicsi.
1: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
3: Nagyjából, Magyarországon adminisztrációval kezdődik
1: így
3: az
1: van,
3: egész.
1: Így van, abszolút.
0: Azokból semmi nem igaz?
1: Hát nagyon sok olyan dolog van benne, amire azt mondom, hogy valami olyasmi történik a valóságban is, de nyilván ez nagyon meg van szépítve, ki van kozmetikázva. Én nekem, amit most itt említettél példát, hát ebbe az a kedvencem, hogy tollal felemelek egy bizonyítékot, könyörgöm, hát azon a DNS-em rajta van a tollon. Ha azt ráteszem valamire, meg érintkezik vele, aha, ezt hívják kontaminációnak, akkor ugye átmegy azonnal az én DNS-em arra az adott dologra, és innentől kezdve a bizonyítéknak annyi, hiszen az ügyvéd, bármelyik kezdő ügyvéd, azzal fog védekezni, hogy hát ezt a helyszínelők vagy a nyomozók tették oda a helyszínre. Tehát, hogy ez már innentől nem lehet.
3: És kapcsán hány gyilkosság ügyben vagy gyanúsított jelen pillanatban? Hogy...
0: kezdőkorodról.
1: Voltak ilyen érdekes pillanatok, igen, amikor jött a találat, és akkor így néztünk össze, hogy igen, melyikünk volt.
0: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Oké, megjelenik a csapat, milyen a hangulat. Majd ez egy fontos kérdés ez egyébként. Ki megy be először, végigmentek-e a helyszíneken úgy, hogy rögtön be a közepébe, vagy kívülről haladtok befelé?
1: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka. Kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, ilyenkor ugye a bűnügyi helyszínelők bent vannak egy épületben, egy ügyeleti helységben. És ugye megérkezik ez a riasztás, akkor gyakorlatilag ilyen legkésőbb 10 percen belül, mindegy, hogy mikor jött a riasztás, tehát hogy hajnalban éjszaka nap, akkor 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci tízbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszínre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag. Tehát, hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig a úgymond a lakás nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
3: A technológia mennyire dobta meg azért a folyamatokat az elmúlt pár évben?
1: A technológia az rendelkezésre áll ugyan, és hát ezekben a CSI filmekben látjuk is ezeket a szuperkütyüket. Hát maradjunk annyiban, hogy a magyar valóságban azért ezek a szuperkütyük, ez gipsztej, spárga, szilikon, és...
0: Mi nem mentünk előre.
3: A régi jó dolgok.
0: Igen, az működött.
1: De egyébként működik, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ezek jól működnek, tehát egy celluxos letapogatási ruházatról teljesen jó eredményeket hoz mondjuk szövetszálakból bármiben. Tehát ezek működő technikák. Ezek a szuperkütyük nem állnak rendelkezésre egyébként Magyarországon, hát részben nyilván azért folyamatos ez a fejlesztés, csak nagyon nehezen követi le egymást úgymond a technika, meg az integráció. Tehát.
3: De mondjuk egy drónt nem ha vetnek be ilyenkor, hogy átpásztázza a környéket, vagy ilyesmi, hogy ezt utóra vissza tudják nézni, milyen volt a...
1: Hát az nem a helyszínelők, tehát a helyszínre lehet igen ilyen speciális szerveket úgymond hívni, hiszen ez egy abszolút csapatmunka, tehát itt olyan társszervi együttműködések vannak, kezdődik ugye a mentősökkel, akik a helyszínen vannak, akkor akár katasztrófa védelem, tűzoltók, akkor ugye akár mentőegységek, és hát nyilván a kutyás egységek.
2: Mm. És akkor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyújtitek a csikkeket. Tehát mi az, amit összeszedtek? Mi az, amit érdemes összeszedni?
1: Na, kezdjük az elején, kosztümben nem lehet helyszínelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon tévhit egyébként a filmekben.
0: A mindig abban volt pedig.
1: Tudom, tisztá vagyok vele, de hát elképesztő, hogy milyen helyekre kell bemenni, tehát ez is a filmekhez képest egy teljesen másik dolog, hogy a filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár, és nagyon sok ilyen helyen kell lenni, plusz nyilván ugye a helyszínen azért mindenki veszélyben van ugye a szennyeződésektől. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és a filmekben ezen is ilyen nagyon jól szoktam így mosolyogni, hogy ott vannak a bűnügyi technikusok ugye talpig beöltözve, szájmaszk, kesztyű, stb., és akkor besétálnak oda kosztümbe a többiek. És hát akkor mi értelme van beöltözni? Hát ugye mi szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS-vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyújtatok hozzá.
3: Hát a Ferinek akartam is azt mondani, hogy ez a viselkedés, amit csinálsz itt ebben a szobában.
2: Nekem
3: mondjuk ilyenek
2: az egy DNS.
3: Neked több helyen
2: van a DNS.
3: Ha nem fröcskölni, mindent össze.
0: Bejössz, és van egy csomó különböző testakatú ember, akkor átfut az agyadon, hogy a Ferit nehezebb lenne helyszínelni.
1: Nem, alapvetően nem, maximum hullazsák méretén gondolkodni
2: Na jó, oké, tehát ott tartottunk, hogy bementek egy ilyen helyszínre. Ott lehet egy csomó nyom, ott lehet például egy rakás cigarettacsik. Tehát mi az, amit érdemes hazavinni, és mi az, amit nem érdemes hazavinni? Tehát hogy mi szerint szelektáltok?
1: Ez mindig a helyszín adottságaitól függ, tehát attól, hogy mi történt ott az előzetes információk alapján. Tehát hogyha mondjuk egy szemmel láthatólag, vagy minden szerint stimmelő öngyilkosság történt, akkor ott nem feltétlenül szükséges mondjuk nyilván az egész házat szétszedni és mindent becsomagolni, hanem ugye úgy fogalmaz a jogszabály is, hogy a halálesettel összefüggésbe hozható dolgokat. De egy emberölés helyszínén, hát ott szinte leltelszerűen mondhatni az egész házat el szoktuk csomagolni, tehát nem volt ritka, hogy ilyen 300 bűnnyellel végződött egy-egy ilyen szemle, és akkor igen, ezt úgy, mint a filmekben, egyesével szépen lerögzíteni. Hát egy nagyobb emberölés helyszíne az ilyen 24-36 órát simán eltarthat.
0: Hány eset van mögötted? Mert mondod, hogy nagyobb emberölés, kisebb, öngyilkosság, ilyen baleset. Gyilkosság, baleset.
1: Hát nem számolom, tehát ezt nem húztam erről soha statisztikát, de az biztos, hogy több ezer ügyhöz volt valamilyen formában közöm.
2: Az NCIS meg mindenféle sorozatok miatt mondjuk a hozzátartozóknak vannak, hogy is mondjam, ilyen irreális elvárásaik, hogy nektek mit kellene tudni meg, hogy akkor ő látta a sorozatban azt, hogy és akkor hol van az a permet, amivel most mindent be kellene spriccelni, tehát hogy vannak ilyen sztorik?
1: Természetesen ezek a sorozatok ilyen szempontból ugye azért rossz hatással vannak egy szinten az emberekre, mert megnézik ugye ezeket a sorozatokat, és elvárják, hogy azok a szuperkütyük ugye rendelkezésre állnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a helyszínről már egy DNS eredményt lehet hozni. De ilyen nincsen, tehát Magyarországon több hónap akár egy DNS vizsgálatnak az eredménye. Illetve hát nyilván a fizika törvényeit azért nem lehet átverni. Tehát, hogy vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amik

0: mert a Vadi új vagy nyugat című filmben ez ugye szerepel ez a jelenet, hogy ott kivetítik az ő gondolatait.
1: Az utolsó képet, amit látod, azt lehet
0: kijelenteni. Igen, és akkor volt, aki bejött, és egy az egybe ezt kérte például tőlünk.
1: Ez szerintem
2: persze. És ilyenkor elkezded magyarázni, hogy ez egy film, és ez a valóságban nem működik?
0: Nem ilyenkor próbálsz úgy tenni, mint a te lennél a páfránya a helyiségben, és
2: így. Csak ne hozzád jöjjön oda.
0: Hogy ennyi, és keresed egy nála sokkal tapasztaltabb kollégát, aki ezt átirányítod.
2: Konfliktus van a hozzátartozókkal? Azt nektek kell kezelni, vagy arra van valaki?
0: Volt, sok esetben engem is panaszoltak be több esetben. Ez általában abban a helyzetben fordult elő, amikor valaki nem tudta elfogadni azt, hogy itt mondjuk öngyilkosság történt. És én ezen úgy mindig elgondolkodtam, hogy miért könnyebb vajon az embereknek azt gondolni, hogy a szerettemet megölték, mint elfogadni az öngyilkosság tényét.
1: Hát ezt szerintem te is tudod, mi a
0: válasz. Ez egy kicsit felelősséghárításnak is tűnik valahol, hogy hát, hogyha valaki más a felelős a halálért, nyilván egy hozzátartozó nem lesz felelős a halálért, hiszen ha valaki depressziós vagy olyan állapotban van, akkor az sajnos én is azt mondom, hogy nem mindenkit lehet egyébként megmenteni. De ilyenkor nagyon szeretnek az emberek gyakorlatilag bármibe kapaszkodni, ami kisegíti őket, hát és ilyenekből szokott lenni inkább probléma. Hát ezt azzal lehet kivédeni nyilván, hogy ami teljesíthető kérés, annak eleget kell tenni, teljes körű alapos, akár úgymond kiterjesztett nyomozást ilyen esetben le kell folytatni, és akkor utána gyakorlatilag van az a pont, ahol meg neki is el kell fogadnia, hogy nincs tovább.
2: Igen, meg hát ott már nem a te dolgod lesz kísérni ezt. Abszolút, a dolgot
0: hát
2: tovább.
0: Abszolút, mindenkinek van főnöke, tehát...
2: Melyik a nehezebb? Egy gyilkossági ügy, vagy egy öngyilkosság helyszínelése? Vagy nincs ilyen?
0: Hát ugye amikor egyértelmű emberölés helyszínén van az ember, szerintem ezek közül is az volt mindig a legnehezebb, ahol ismeretlen volt az elkövető. Mert ha ismeretlen az elkövető, akkor ugye óriási, tehát amúgy is hatalmas a felelősség egy helyszín elön, de ilyenkor ez hatványozódik, ez a felelősség, hiszen hogyha ugye valami nyomot nem rögzítünk, nem jól rögzítünk, beszennyezünk, nem tudom, rálépünk, tehát hogy előfordul nyilván olyan dolog, hogy akár mi magunk megsemmisítünk egy bizonyítékot véletlenül, akkor onnantól kezdve bukik az egész eljárás. És hogy mindennek pontosan törvényesnek kell lenni, mert ugye sokszor bizonyítékokat azért zártak ki, mert egészen egyszerűen ugye mondjuk nem a jogszabályoknak megfelelően kerülhetett rögzítésre.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
8: Taxi!
7: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
9: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
10: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb 5000 oldalon.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a barlangfürdő helyreállítása. A társadalmi innováció eredményeit összegezték a Miskolci Egyetemen. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Szakmai bejárást tartottak a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, számolt be róla a Minap. A 2024 őszi tűzeset után megkezdett újjáépítési munkák folyamatosan haladnak, és a beruházás újabb látványos szakaszához érkezett. A szakemberek kiemelték, a fejlesztés alatt nem csak a károk helyreállítása zajlik, hanem több korábban szükségesnek tartott korszerűsítést is elvégeznek. A kivitelezők jelenleg több munkafázison hosszabbított műszakokkal és a hétvégi munkavégzéssel is dolgoznak párhuzamosan annak érdekében, hogy a fürdő a lehető legjobb állapotban fogadhassa majd újra a vendégeket. A cél nem csupán az eredeti állapot visszaállítása, hanem egy korszerűbb és hosszú távon fenntarthatóbb létesítmény kialakítása. A beruházás Miskolc turisztikai életének egyik legfontosabb projektje, hiszen a barlangfürdő a város egyik legismertebb attrakciója. A társadalmi innováció lehetőségeiről és eredményeiről tanácskoztak a Miskolci Egyetemen, olvasható a Minap cikkében. A konferenciát a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium rendezte egy több éves együttműködés lezárásaként. A szakmai eseményen az elmúlt időszak kutatási eredményeit és tapasztalatait mutatták be, valamint szó esett a társadalmi kihívások kezelésének lehetséges módszereiről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a társadalmi innováció olyan új megoldások kínálhat, amelyek javíthatják a közösségek életminőségét és segíthetik a társadalmi problémák kezelését. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást, az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű, keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A NAV több mint fél száz helyszínen tartott összehangolt országos akciót, a nyomozók találtak elfbár csomagolásokat is, és hamis parfümöket is. Most pedig nézzünk rá a térségünk időjárására. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Vendégünk is van, Törteli Eszter, bűnügyi helyszínelő, aki egy könyvet is kiírta, vagy könyvet is kiadott, kiírt magából, hát volt mit kiírni. Erről a mennyi ideig tartott ez, Eszter? Várjál, egy pillanat. Ja, bent vagy.
5: Kicsit azt mondom, hogy tőlem kérdezem, figyelj, megközelítőleg. Mindig
6: benne vagyok.
7: Egész pontosan 16 évig.
4: 16 évig csináltad ezt a, hát nem tudom, szép szakmának tudjuk ezt nevezni?
7: Nekem az volt abszolút, igen.
4: Mi volt a legnagyobb büszkeség ebben a 16 évben? Melyik volt az az eset, amire azt mondtad, hogy na, ezt megoldottuk.
5: Ezt jó kitaláltam.
7: Nagyon sok olyan ügy volt, hál' Istennek, amiben nagyon szép eredményeket tudtunk hozni, mert benne volt mindig egy ilyen akaratosság, egy ilyen nagyon mély megérzésekre hallgató ösztönöm. Tehát, hogy azt mondtam valamire, hogy itt valami történt, akkor arra hallgattam, és éreztem, hogyha van valami. És éppen ezért azért úgy gondolom, hogy voltak szép felderítések. Egy olyan ügyet tudnék talán kiemelni, amire azt mondom, hogy mindenki azt mondta, hogy ez teljesen veszett fejsze, illetve hát az összefüggéseket sem látták, hogy volt az országban egy ilyen öngyilkos hullám, amikor ilyen kvázi szektaszerűen elkezdtek emberek meghalni párosával, tehát kettesével hajtották ezt végre, és ez így országosan elindult egy ilyen történet, és én kezdtem már felfedezni azt, hogy hát ezek lehet, hogy összefüggnek, mert annyira sok volt a hasonlóság az ország különböző pontjain bekövetkezett haláleseteknél, hogy ezt mindenképpen össze akartam rakni ezt a dolgot, és hát ez olyan volt, mint a filmekben ez a része, tehát kitapétázva otthon, meg a folyosón, meg a munkahelyen, mindenhol minden, ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezzel az ügyel, rengeteg mindenkit végig kellett ellenőrizni, tehát ilyen több ezer embert kellett ellenőrizni ahhoz, hogy megtaláljam azt az egy közös többszöröst, aki mozgathatja a szálakat. Ő persze álnéven volt fent, ugye Facebookon, őt utána később onnan sikerült azonosítani. Ez volt az az ügy, amire én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt sikerült megállítani, mert aznap, amikor elfogtuk ezt az elkövetőt, akkor hatan szerettek volna éppen öngyilkosságot
4: elkövetni. Tehát ő beszélte rá őket?
7: Igen, ő vette rá őket. Tehát, hogy folyamatosan interneten kapcsolatban álltak egymással, mert ez ha hihetetlen, ha nem, de léteznek ilyen öngyilkos fórumok, ahol szabadon beszélgetnek gyakorlatilag az emberek erről a témáról. Nyilván a rendőrség próbálja ezeket nyomon követni, figyelmet, de hát tudjuk az interneten azért ez két perc alatt csinálnak egy másikat, és megy tovább az élet, és egy ilyen fórumon ugye elkezdett ilyen, hát kétségbe esett fiatalokra vadászni, elkezdett velük beszélgetni, és gyakorlatilag rábírta őket ennek az elkövetésére, és hát őt felettébe elveszte.
5: És az elkövetőről mit lehet tudni, hogy neki milyen volt a karaktere, vagy a profil, miért csinálta?
7: Hú, hát én vártam, amikor megvolt az elfogás, ezt egy külön egység végezte, ugye hát azért egy arra számítottunk, hogy egy nagyon veszélyes emberről van szó. Én ott ültem a kihallgatóban, már nagyon izgatott voltam, hát azért tényleg hónapokig tartó kőkemény munka után itt ül, és szemben részesen többi.
5: Valakivel, aki nem is tudod, hogy kicsoda, nem? Tehát van egy ilyen nagyon mély elköteleződés.
7: Ez amúgy tényleg nagyon be tud kattanni az ember ilyenekbe. És vártam, kinyílik az ajtó, és behoztak egy ilyen összeszakadt 18-9 éves fiatalembert, és így ücsörgött ott.
4: Nem
7: a
4: volt benne
7: sarokba.
4: Az, hogy megütöd. Én biztos, hogy megőrülnék ettől, hogy elkaptad, kibogoztad a szálakat, ott van ez az aljas rohadék, én nem tudnám visszafogni
5: magam. Mi volt
4: magad.
5: A motivációja?
7: Neki egy nagyon durván bántalmazó gyerekkora volt, tehát őt konkrétan láncon tartotta az apja kamrában, és verték, és bántalmazták, és gyakorlatilag ezt a hatalmat élvezte. Tehát azt élvezte, hogy neki hatalma van, Istent játszott szó szerint mások felett. Tehát ő neki erről szólt ez az egész.
5: És mi lett a büntetése?
7: Hát ez öngyilkosságban közreműködésnek minősül. A pontos végét nem tudom, hogy hány évet kapott, de az biztos, hogy azért. Ő volt egyébként az első, akit így sikerült elítéltetni Magyarországon.
4: De ez gyakorlatilag már túlmutat egy kicsit a feladatodon. Tehát itt te már nyomozó is voltál akkor, nem?
7: Ahogy kezdtem, hogy én korábban nyomozóként dolgoztam, és utána lettem bűnügyi helyszínelő, tehát ez még így a nyomozói.
5: De akkor ez egy precedens értékű ügy volt, nem? Tehát akkor gondolom már kellett verned egy csomó új dolgot így a bírókon, meg hogy akkor ennek pontosan mi a tétje, mi a súlya?
7: A bűncselekmény létezett, csak ilyenben még ilyen szintű bizonyítékokat nem nagyon sikerült összerakni, hogy valakit ilyen miatt elítéljenek, mert ugye ennek vannak feltételei, tehát hogy kvázi tevőleg részt kell vennie valamilyen formában ebben az öngyilkosságban ahhoz, hogy őt elítélhessék.
4: Nagyon fontos kérdés érkezett, azt kérdezném a helyszínelő hölgytől, hogy az új lenyomat port mivel lehet leszedni az üvegről, mert eddig semmivel se sikerült.
7: Valahol valaki.
4: Igen, hát valahol van valami eset.
7: Ha beszóltál a helyszínelőknek, akkor valószínűleg azt a tanácsot adták, hogy jó vizes ruhával törölgessed, mert az garantált, hogy örök élet meg két napra beissza az adott felület. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy száraz ruhával szépen át kell törölgetni először, tehát leszedni úgymond a nagyját, és akkor utána pedig bármilyen gyakorlatilag ilyen ablakmosóval, vagy bármilyen folyadékkal egyébként szépen le lehet törölni. Csak először szárazzal, jó? Tehát ez a lényeg.
6: Vannak bizarr sztorik, tehát olyanok, amikre úgy ott álltatok, és így nem hittétek el, hogy ez megtörtént.
7: Hát elég sok ilyen volt, ugye a könyv is ezért született, mert ezeknek a jó részét egyébként be akartam mutatni. Az egyik ilyen történet, amit szerintem például nagyon nehéz lehetett ebben a szituációban ennek a személynek, aki érintett volt, hogy ő konkrétan arra kelt fel reggel, hogy egy elvágott torkú ember fekszik a nappali közepén. És hát ezt úgy nehéz kimagyarázni utána,
5: hogy elnyesték
7: a nyakát, igen. Tehát ez nehéz egy kicsit kimagyarázni, de alapvetően itt például az történt, hogy betörés közben meghalt a betörő, és konkrétan beleesett egy ilyen üveg dekorációba, és ez okozta végül a halálát, de hát azért ezt így el lehet képzelni, hogy reggel így fölkelsz, hisz levész a kis kávédot megcsinálod, és így ez a látmány fogad, és na ezt magyaráznod, hogy neked ehhez nincs közel.
5: Kati, mondtam neked, hogy pakolja este. Ugye azt akarod akartam kérdezni, hogy amúgy ez tényleg így van, hogy az ember alszik éjszaka, akkor nem kell fel arra, hogy valaki összetörik valamit a szobába, tehát, kint, tehát hogy tudnak annyira mélyen aludni emberek, hogy nem hallják, hogy bejöttek a házba.
7: Hát ugye eleve ő ott követte el a hibát, hogy a teraszajtót így nyitva hagyta szellőztetés céljából, tehát az utcazaj valamennyire bejött, illetve hát ugye azért manapság már tudnak olyan jó szigetelésű házakat építeni, hogy gyakorlatilag a felső emeleten ő nem hallott ebből az egészből semmit.
4: És ilyenkor automatikusan ő a gyanúsított? Tehát aludt bent, és tényleg elmondja, hogy de én itt aludtam, és itt volt a reggelre az elvágott torkú csávó a konyhámba, higgyék el, hogy nem én voltam.
5: Én nem szólnék senkinek, eltakarítani, aztán utána majd megoldják, hogy
7: akarják.
4: Hiányzik. Így van.
7: Igen, tehát ez egy érdekes helyzet. Nyilván itt a körülményekből abszolút meg lehet ezt állapítani, hiszen ugye én azt mondtam mindig, hogy a magyar rendszer szerintem nagyon jól működik abban a tekintetben, hogy egy több szűrős rendszerről van szó. Tehát ugye van egy helyszíni szemle, ami mondjuk úgy, hogy az első szűrő, a helyszínelőknek nincs röntgen szeme, tehát hogy lehet nyilván olyan belső sérülés, vagy természetes halálok, ami nem látszódik úgymond az emberem, de alapvetően ugye a helyszíni körülményeket megvizsgálják. Utána jön a nyomozás, és ezzel párhuzamosan ugye a boncolás, és ez még plusz két olyan további szűrő, hogyha esetleg a helyszínen valamit nem sikerült feltárni, mert nem látható, mert nyilván nem lehet belelátni az emberekbe, akkor ezt a későbbiek során még fel lehetett tárni, és hát itt is utána meg sikerült megállapítani, hogy valójában ő előbb meghalt, tehát egy természetes halálok volt, és utólag keletkeztek a sérülések, tehát nem történhetett ott semmilyen bűncselekmény.
4: De addig a csávó gyanúsított, aki bejelentette az ügyet.
7: Alapvetően a bejelentő nem gyanúsított, nem lépelő gyanúsítotti státuszba, de nyilván egy alapos kihallgatásnak azért alá kell vetni, hogy tisztázni kell ezeket a körülményeket.
6: Volt egy olyan sztorid, ahol az egyik rokon együtt élt a halott apjával évtizedeken keresztül?
7: Igen, és ez nem is csak egy ilyen ügy volt, csak egyről akartam írni a könyvben, de több ilyen esettel is találkoztam. Tehát az, hogy többször ez előfordul, hogy valaki meghal, és hát úgy van vele a rokon hozzátartozó, hogy hát jó, jön az a kis nyugdíj, vagy esetleg neki nincs saját bevétele.
5: Jó helyen van egy.
7: Igen.
4: Befizettünk utána és, mindent.
7: És hát itt az illetőnél hát nyilván azért volt egy kis szellemi visszamaradottság, de hogy ő gyakorlatilag úgy nem is fogta fel, hogy meghalt, meg hát mondta, hogy neki egész életében csak ő volt ez a hozzátartozója, és ezért mindenképpen vele akart együtt maradni, és valóban egy ágyba aludt vele, ott feküdt mellette folyamatosan.
5: De miért van? Mondd meg nekem, hogy miért van az, hogy az én gyerekem egy rossz kilincset meg fog elkap valamit tőle. Valaki hullával asszik egy ágyba. Egy évtizeden keresztül. Hogy, és semmi baj nem lesz. Ez mi múlik ez pontosan? Hogy mi?
7: Hát ez pont ezen, hogyha belegondolsz, akkor a nevezzük úgy, hogy a szegmensekben élők általában ritkábban betegednek meg. Miért? Mert gyerekkoruktól kezdve, vagy akár ugye egy adott időszakban minél több fertőzéssel találkozol, egyébként annál ellenállóbb lesz pont ugye egy szinten az immunrendszer.
5: Ne takaríts ennyit. Hát előtte nagymamámmal aludtam együtt 40 évig, mert ő volt halott, de hogy mi
7: a? Tehát a túlzott fertőtlenítés egyébként ilyen szempontból nem mindig jó, mert ugye akkor gyakorlatilag...
5: De most egy hulla az nem halálos ítélet egy házban, tehát azt mondod nekem, hogy aki egy hullát tart a szobában. Hogy az nem egy
4: megúszható.
7: Szemmel láthatólag igen, mert mit mondtam, több ilyen eset is előfordul.
5: De ez azért van, mert a páratartalom miatt így mumifikálódik inkább, mint hogy lebomlana. Mi tört?
4: Na jó, hát de ez az első 3 hét, miután már mumifikálódott, akkor oké. Na de addig.
5: De figyelj, de nem foly neki belőle testnedvek.
7: De, abszolút. Csak hát ugye ágyneművel szépen be volt takarva, és akkor ott az felszívta.
6: Hogy ne fázzon,
4: mama.
7: Igen, hát van ennek egy jellegzetes bukéja, egyébként így a rohadó káposztatorzsához tudnám hasonlítani nagyjából, tehát egy hasonló illatot kell elképzelni.
5: Ilyen mekkora illata.
7: És akkor. Talán már túl vannak a reggeli. És ez a szag, ez nyilván ott van. Hát erre szoktam azt mondani, hogy nyilván épelméjű ember, tehát aki úgy rendben van, az ilyet azért nem fog csinálni. Tehát itt azért mindig valamilyen súlyos mentális hátrány az mindig szerepet játszott az ilyen extrémebb esetekben.
6: A halálnemeknek melyik az a fajtája, ami a legfelkavaróbb számodra?
7: Szerintem a mondhatni csúnyább ügyek azok mindig a magasból ugrások voltak. Ugye egy panel 33 méter magas, ezt szerintem 100 évesen is fogom tudni a méreteket, és ugye 33 méter magasról, amikor valaki ugye azért földet ér, az egyből az egy brutális sérüléseket tud okozni, tehát szerintem az, amire azt mondom, hogy tehát ha valaki engem valaha itt talál meg, akkor engem eltettek lábaló, mert soha nem ugranék le, tehát hogy biztos, hogy nem, mert annyira iszonyatosan nagyon csúnya szerintem ez a halál. Meg ugye az, hogy hogy ebbe belevonnak sok mindenki mást is. Tehát ugyanúgy, mint aki vonat elé lép. Hát ezért ott gyerekek vannak, ott emberek vannak, civilek vannak, stb. Én ezekre gondolom azt, hogy egyébként egyrészt ez egyfajta, hát most hogy is mondjam, hogy felelőtlenség az elkövető részéről, és aki mondjuk öngyilkosságot követel, hogy azért ilyen szinten belevon másokat. Másik szinten meg hát nyilván ez maga látvány is azért nagyon-nagyon csúnya tud lenni.
4: Itt kint a teraszon voltunk a hírek alatt, ahogy szépen elnéztél arra keletre, és azt mondtad, hogy abban a házban is helyszíneltünk.
7: Igen, Budapestet én így ismerem, hogy gyakorlatilag ilyen térkép van a fejemben, hogy ott is volt cím, ott is volt helyszín, ott ez volt, ott az volt. Nagyon sok helyen jártam, igen.
5: Kérdeztetek ilyen spirituálisat amúgy, hogy például te így érzed, hogyha ha bemész egy szobába, hogy van annak egy ilyen energiája, vagy egy ilyen hangulata, hogyha mondjuk így gyilkosság történt, tudod, hogy így van valami plusz, amit tudod, hogy nem tudom, hogy ez mondjuk egy ilyen érzék, ami kialakul az emberbe, de hogy fogékony vagy ez ilyesmire, hogy...
7: Én abszolút, és amikor ugye helyszínelőként is dolgoztam, akkor én mindig megpróbáltam, most úgy hülye hangzik, de így kapcsolódni az adott ügyhöz, és nagyon sok olyan megmagyarázhatatlan dolog történt, ilyen esetek kapcsán, ugye többről írok a könyvemben is, amit én elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy nekem átlagon felüli megfigyelő képességem van, és azért tudtam ezeket a válaszokat, de nagyon sokszor volt olyan, hogy ez a mondjuk leültem a boltos mellé az ágyra, és megkérdeztem, hogy mit csináltál konkrétan, tehát hogy elkezdtem beszélni hozzá, és egyszer csak így felpattantam, elindultam, és két háztömbbel odébb belemásztam a kukába, és kivettem belőle egy zsákot, és ott volt benne az a bizonyíték, ami az ügyhöz tartozott. És nem tudom megmondani, hogy miért, vagy hogy. Én azt gondolom, ez nyilván hitrendszer kérdése, mindenki úgy gondolja, ahogy szeretné, de nyilván energiája szerintem van egyébként a halálnak is ugyanúgy.
5: S van olyan, hogy mondjuk hetekkel, hónapokkal utána, egy ügy után még valami kísért téged ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy így jön veled, ez az egész nem tud letenni egyből?
7: Olyan furcsa dolgok történtek, hogy amikor ilyen nagyon erőszakos címen voltunk, tehát ami tényleg ilyen indokolatlanul brutális erőszakos cím, akkor olyannal azért találkoztam, amikor így fura dolgok voltak, tehát ez a klasszikus értelemben vett, hogy ülsz és mozog a függöny, meg a szénsavmentes ásvány víztetél lerobban és elárasztja a szobát, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy hát most vagy véletlen, vagy nem, de időnként azért előfordultak ilyen dolgok. Én ezt, mint mondtam, mivel az egész halál témát én nagyon természetesen tudom kezelni, és abszolút nem félek ezektől a dolgoktól, ezért ezeknek én úgy olyan igazi különös jelentőséget nem tulajdonítottam, hanem igazából elfogadtam, hogy akár lehetettől is.
4: Erre a házra ugorjunk már vissza, mert ott egy érdekes...
7: Ugorjunk vissza.
4: Már úgy, hogy nem menjünk vissza, vagy le meg főleg nem, hanem hogy egy érdekes sztorit meséltél el kint.
7: Igen, itt a környéken esett meg, az az ügy, egy idős ember meghalt, és hát van az a helyszínelő mondás, hogy amely kutya a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog, és sajnos egy ilyen eset történt, hogy
5: Bodri,
7: ez okkal van ez a helyszínelő mondás, és hát igen, ott például a kutya az a szegénykém ugye közel megette az elhunytat, ilyen ügyekkel is egyébként nagyon sokszor
5: ilyenkor találkozom. Ilyenkor a kutya automatikusan örökös lesz?
7: Ilyenkor egyébként, ha már itt tartunk, beszéljünk erről, egyrészt nekem ezért nincs kutyám, kettő pedig, ugye, amikor volt is, akkor én halálra vetettem, tehát én kiraktam,
5: egy hogy
7: engem biztos nem veszel meg, ne nézekessé. És alapvetően, ugye, ilyenkor az a legérdekesebb szerintem, hogyha egy ilyen eset történik, akkor utána a kutyát, bár ilyen megfigyelésre elviszi az állatorvos, tehát bekerül egy megfigyelésre, viszont utána a hozzátartozóhoz szeretné, akkor elviheti ezt a kutyát. És nekem az annyira furcsa dolog, és hát nyilván a kutya nem tehet róla, hát, hogy ösztönlényt tette, úgymond azt, ami az ösztöneinek hát megfelelő
5: volt. Hát az esetben az első követ, aki nem enné meg.
6: A nagypapa velünk él tovább.
7: Igen, de hogy azért ebbe gondoljunk bele.
4: És elviszik a kutyákat általában?
7: Simán. És amikor azt látod, hogy viszi a hozzátartozó, és a kutya így nyalogatja, és én így nézel utána. Ez azért nekem legalábbis ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy elgondolkodtam, hogy mentem volna inkább műkörmösnek, igen.
4: Tehát, most ne legyen kétséget, hogy a mi macskáink egy pillanatra gondolkoznánk, ha ott feküdnénk halottan.
5: Én ezt meg kell vigyem Mancit, meg kell vigyem, Manci, ő nem. Még azt az alutasokosat se eszi meg, ami éppen nem a szezonális, tehát hogy szerintem ott ülne fel, ezt a zsírosat én? Én biztos. Én nem.
7: Igen, egyébként a macskában is ugye benne van abszolút.
4: Eszter, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk, Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, a Szemtől Szemben a Halála című könyvszerzője. És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mais tant de lits isolés.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Ingyenes szűrésekkel várták az érdeklődőket Miskolcon. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egyetlen 100 másodperc választotta el a döntőtől a miskolci sportolót. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az egészségmegőrzés fontosságára hívták fel a figyelmet az Országos Patika Nap Miskolci programján, számolt be róla a BUN. Az esemény központi helyszínén ingyenes vizsgálatokkal és egészségügyi tanácsadással várták az érdeklődőket. A résztvevők többféle szűrésen vehettek részt, amelyek segítségével képet kaphattak egészségi állapotukról. A szervezők célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a megelőzés jelentőségére, valamint arra, hogy számos betegség időben felismerve hatékonyabban kezelhető. A programban gyógyszerészek és egészségügyi szakemberek is közreműködtek, akik személyre szabott tanácsokkal segítették a látogatókat. A kezdeményezés részeként sokan éltek a lehetőséggel, hogy gyorsan és térítésmentesen ellenőriztessék egészségi állapotukat. A szervezők szerint a tudatos odafigyelés akár életeket is menthet. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezése lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak, ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mindössze 1 század másodperc hiányzott a döntőbe jutáshoz a DVTK gátfutójának, derül ki a minap írásából. Tóth Anna kiváló teljesítményt nyújtott a finnországi Turkuban megrendezett rangos megmérettetésen, ám a rendkívül szoros mezőnyben hajszálnyival lemaradt a fináléról. A versenyen több erős ellenféllel kellett megküzdenie, és végig kiélezett küzdelem zajlott a továbbjutó helyekért. Az eredmény ugyan nem jelentett döntő szereplést, mégis jól mutatja a versenyző felkészültségét és fejlődését. Edzői szerint az elért idő bíztató a következő versenyek szempontjából, hiszen minimális különbség döntött a továbbjutásról. A sportoló a tapasztalatokat felhasználva már a következő megmérettetésekre készül, ahol ismét lehetősége lesz bizonyítani a nemzetközi mezőnyben. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű a hétvégén, gyenge és mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel többnyire 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig délután 23 és 28 fok között mérhető. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak a hétvégén. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
1: Na várjál.
0: Na álljuk meg egy pillanatra.
1: A maga piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
0: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és beállsz, igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
1: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó.
0: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok
0: egy dézsaszerű valamiben.
2: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
0: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
0: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
1: De ez ajtó. Tehát, hogy érted,
2: bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
1: Csak egy ilyen félkör?
0: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
2: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
0: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
2: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megy pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
1: ez futóverseny, itt nincs portékád.
2: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
0: Lettolod a nadrágot.
1: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
2: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
0: Te mivel futsz, esküvői ruhába?
2: Igen.
1: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
0: Síruhában vagy
2: ezek? Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Igen. Fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
0: futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
2: de
0: dolog.
2: De csak be lehet látni.
0: Igen, belátsz konkrétan. Nyitva van a teteje, persze.
2: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
1: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
2: Senki ne lássa a pisilámat pisilés között. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
2: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
1: Magasítsák meg.
2: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem, hát nem, mert csak a társa fut, hát nem kukucská.
1: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
2: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
1: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
2: vagy. De mi az
1: vagy.
2: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
1: Nem vagyunk hülyék.
2: De nem.
0: Nem, odalépsz, csöndben, konstatálsz, igen.
2: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
0: Igen.
2: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
1: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
2: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bar nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló.
1: És akkor büszkén körben nézel,
2: és akkor
1: én
2: voltam. Nem szoktok ilyenkor csettingetni, legalább tudod, egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
0: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
2: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
0: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
1: ha haverral mész, akkor dumálsz.
0: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek? Gyerekek, ti nektek ez megvan?
1: Van ilyenünk?
0: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
2: Én tudom az enyémet.
0: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod a nevét?
2: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállított az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot, Feri, ez az enyém.
1: Sok veszekedés után gondoltam.
2: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
0: Ez a
2: Wi-Fi otthon. Nem, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
0: Ja, a tudás legjava, igen.
2: Ezzel Péter arra akart célozni, némileg okoskodásra.
0: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
2: a telefonodnak.
0: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
2: tudás... Airdropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
0: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
2: Mennyire vicces?
0: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
1: Igen, ki akadt rá erre?
0: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. De hát, hogy te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
1: beteg.
0: Azért túl biztosítva?
1: Ez beteg.
0: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
1: Plafonon nem megy át a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
2: meg az azbestből,
1: Wi-Fi, meg a emelet Wi-Fi.
0: Komoly vasbetonból építkeztetek.
1: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
0: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
1: Balázsék Wi-Fi jel, hát nél, hülyeség.
2: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
0: Tehát oda, ahova nem való, 1-2-3.
1: Zsűlnek biztos, hogy van.
0: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes Wi-Fi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
2: őket. Jó, csak annyit kérdezik, science fiction?
3: Jules.
1: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
2: Az füles, fules.
0: Az meg fules.
1: Az is Zsül.
3: Ahogy de Zsül telefonja.
1: Zsült.
0: Mennyire telefonja. Kell szeretned a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
2: adni
0: a Wi-Fi-nek?
2: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
0: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
2: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös.
0: Hát én nagy LVVLK, igen, hanem megfogod.
2: Dollárjel.
0: Igen.
2: És igen.
0: Az a jelszó megosztása.
2: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
0: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
1: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
0: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de ugye a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
2: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
0: Acceleri bomba.
2: Nem mindegy, nem mindegy.
0: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik.
2: Free wifi. Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
0: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
2: Igen.
0: Igen?
2: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
0: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
2: individualizmus. Szeretem, amikor tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
0: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba táj nyelven tűzoltót jelent.
2: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfőzöm, azt üvöltöd,
1: hogy bomba.
0: Igen. Azaz.
2: Ez nem lett könnyű neki, nem?
1: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping
3: and Living. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Eddig Martin Garrix, Jax, Told You So. Negyvenhatodik.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. A 42. lett Topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió egy Top 50, a 41.
0: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszint friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy ideiglenes-e ez a váltás, vagy most egy darabig ez a style marad. Selena Gomez, Single Soon, a héten a 41.

kis funky house dalt rakott össze Olaszországban, egy az egyben nyár feeling, barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eddie Swims követi, a Lose Control, a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik és a Hug Yourself, ami a

0: Utazás után 31. lett Purple Disco Machine, How's This és A Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Opel Light, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő, egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az Opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opal Light. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift a 30. hely.

0: Sorry, you got Sonny Kitchens. It feels so good. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shouse, Felix Jan és a Walk With Me. Ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári

0: beruházókban vagy a szatmári.hu-n.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sofia, tüzésztőre.
7: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1! A 24.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

A stúdióban a slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Cory-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyre tette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szanaszét díjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és a The Door a 21. helyen szólt nemrég. David Guettától a OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait a 20. A 19. lett a Fastboy és a Good Life.

0: Rise a 18. helyen. Na folytassuk Joel Coryval és a Galantisszal. A mai napig nagyon büszke arra Joel Cory, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell shazamozni, mert mondok én mindent. Joel Cory, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joel Cory, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió 1.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

legyen ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye? És ami most következik, a New Religion. B.B. Rexha és a Fate lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával B.B. Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. B.B. Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Fate lesz a közös New Religion.

Top 50 2026-23. Hétvégéjén mutatom a nyár első hetének legkedveltebb rádiós dalait. 10. az olasz DJ producer Hypeton és az Out of My Head.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon, a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent, Tóth Abigail.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb.

0: Újabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Rendkívüli méretű ipari berendezés szállítása vonta magára a figyelmet a térségben. A több száz tonnás reaktort vízi úton juttatták el a Tiszán, majd közúton folytatta az útját, és várhatóan Bodrog-Kisfaludon emelik ki a bárkákról. Újabb fejlesztések előkészítése van folyamatban Tokajban. A városvezetés célja, hogy tovább erősítse a település turisztikai vonzerejét, és még több látogatót csábítson a világörökségi borvidék központjába. Szakmai bejárást tartottak a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben. A 2024 őszi tűzeset után megkezdett újjáépítési munkák folyamatosan haladnak, és a beruházás újabb látványos szakaszához érkezett. A hétvége időjárását főként a napsütés határozza meg, csak néhány helyen fordulhatnak elő záporok vagy zivatarok. 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, legyen mindenkinek nagyon kellemes a mai nap, szép hétvégét a stúdióban, már Kis Gábor Miskolcon és környékünkön, itt vannak a jó zenék, jó kis trekkek egymás után, a 12 és 13 óra közötti szakaszban a pop, illetve dance dalok a rádió egy déli mixében sorakoznak fel. A Jonas Brothers következik MTV Video Music Awards díjat nyertek ezzel a felvétellel, ez a Sucker.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely több órás napsütés, erre készülhetünk holnap, de gomoly felhők lehetnek az égen, és akár kisebb zápor vagy zivatar is érkezhet ezekkel. Itt Miskolcon a hajnali órákban 9 és 16, délután 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A következő dalból egy remixet játszik a Rádió 1, ami DJ Darknak köszönhető. A Wednesday széria második évadjával lehet összekötni ezt a dalt. Itt van a Daily Mix, benne pedig a Dead Dance.

0: Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger. Megy az utollévőknek, felhívnám rá a figyelmét, hogy óvatosan hajtsunk, akár a Hegyalja utcában, itt Miskolcon, de ha dolgunk akadna, esetleg a 37-esen, a szerencsi átvezetőn óvatosabban, a 35-ösön pedig Nagycsécsnél, ott is feltűnhet a radar. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A Daily Mixben egy sirenének el most.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy a hétvégébe, beleférhet egy kis ünneplés, és könnyen el tudom képzelni, hogy a Norbertek, illetve a Szintiák baráti vagy családi körben éppen egy picike összejövetelt tartanak. Isten éltesse valamennyiüket itt Miskolcon és környékünkön, és gondolunk azokra is, akik szülinapot ünnepelnek. Ott volt a Rádió egy szülinapi fesztiválján, Sam Feld. A következő dalt ő hozza el a DLMX-be, a Heart Like Mine címűt.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi ma is láger megy, így hétvégén is telik az idő. Bizony, ilyenkor lehetne hosszabb, egy-egy óra, sokan ezt mondják. Nálunk szerencsére rengeteg jó zene az, ami jön egymás után, a 13 óra utáni szakaszban is. Itt lesz Lady Gaga, és az énekes nőtől egy nagy kedvenc, az Abrakadabra nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igaz.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon kellemes hétvégét kívánok. Remélem, hogy jól telik a stúdióban Kis Gábor továbbra is. Egy olyan dallal folytatjuk tovább, aminek az eredeti Snow-nak a nevéhez kötődik. Ő az Informert a Hűvösön találta ki, ugyanis egy darabig, hát néhány dolog miatt kellett egy picikét csücsülnie. Ezt a tracket dolgozta fel Daddy Yankee és Katy Perry, és született új szöveggel rá egy új verzió. Ez a Con Calma.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert ne lepődjünk meg, hogyha trafival találkozunk, meg lehet az esélyeit Miskolcon a Hegyalja utcában. Hosszú egyenes, hogyha nem annyival megyünk, amennyi a megengedett, akkor könnyű beleszaladni. A 35-ösön Nagycsécsnél ugyanez a helyzet, illetve ha 37-esen járunk, akkor a szerencsiát vezetőn óvatosan.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Taylor Swift énekel, itt van már dala, ez az Oblite.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nyár, akkor terasz, ha terasz, akkor palotaszálló. Hűsítő levesek, bükki alapanyagokra épülő fogások, nyári frissítő ízek és az elmaradhatatlan lángos egy kis csavarral. Mindez a hámorító partján a vízesés mellett, Lilafüred legszebb panorámájával. Foglaljon asztalt, nyitás június 6-án. Várjuk a palotaszálló teraszán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy több órás napsütés holnap, erre készülhetünk majd, ez vár bennünket itt Miskolcon és környékünkön, de időnként azért gomoly felhők beúszhatnak, és nem lehetetlen, hogy kisebb zápor vagy zivatar kialakul. Ezekből az északnyugati szél lesz esetleg mérsékelt vagy élénk, hajnalban 9 és 16, délután 24 és 30 fok között alakul. Csodálatos hangja van, nagyon sokan mégis a súlygyarapodása miatt bántották Nelly Furtadót az elmúlt esztendő folyamán. A Promiscuous című felvételét nyomja most éppen Timbalanddal.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy a tempót, nem engedjük csökkenni, a Maroon 5-tól jön már a következő dal, amelyet Adam Levine Benny Blankoval közösen készített el. Az USA-ban a Billboard Hot 100 listán a harmadik helyet érte el a felvétel. Ez volt a Maroon 5 tizedik olyan dala, ami a top 10-be került az Egyesült Államokban. Jöjjön ez, aztán a mikrofon mögé Kismárti érkezik, mi pedig holnap találkozunk ismét. Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Kis Gábort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy jó kis Accent és Tóth Abigail kollaboráció a folytatásban a Sugar Daddy. Ugye velük is beszélgettünk Abigail-el és Accent-tel a születésnapi fesztiválunkon, és ezért Accent kihangsúlyozta, hogy nagyon nagy nemzetközi sikere van a dalnak.
1: Sugar Daddy, the song.
2: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el, a dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
0: Aha, szóval nem ez az utolsó Accent és Tóth Abigail kollaboráció, ha minden igaz. Jön már

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Brit Tropical és holland elektronikus tánczene találkozása, vagyis Jonas Blue, Tiesto és a Ritual, és hát persze van egy fantasztikus énekesnő is hozzá, mégpedig Rita Ora, és egy nagyon picit tisztelegnek Madonna előtt is, hogyha nem is a dallamvilágban, de a szövegben van egy sor, ami teljesen megegyezik Madonna 1989-es Like a Prayer dalának az egyik sorával. A megkeresés egyébként Jonas Blue részéről volt Tiesto felé, mert nagyon régóta akart vele együtt dolgozni, elkészült a demo, és mind a ketten egyszer mondták a nevet, hogy ki lehet majd az énekesnő, Rita Orára esett a választás, és milyen jól döntöttek. Jön a Ritual!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült eszembe jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és az záróünnepsége Martin Garrix lesz a sztár felépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2-5 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Kezdésként Ed Sheeran barátunk az Azizámmal. Itt van velünk Tima István, aki meg azt írta: Hello Márti, nagyon jó titeket hallgatni, szuper a műsor, a zenék, te meg szuper vagy. István, lenyűgözöl ezzel az üzenettel, köszönöm szépen. És természetesen nem csak Ed Sheeran érkezik, de ez a dal is. Látom a stroboszkópot, Bibi Rex a New Religion, és hogy mire készülnek Balázsék, ezt is mutatom már is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash?
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsztnél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Június 12. Ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.

0: break my heart.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és egy picit foglalkozunk az üzenetekkel. Nézem, hogy mit írt Bianca. Szia Márti, Tihamérnek üzenem, hogy nagyon szeretem, és nagyon jó lesz ez a hétvége. Most tartunk a Balatonra, és itt ül mellettem. Mert hogy ő vezet. Hát érezzétek jól magatokat, jó utat, és egy üzenet.
1: Szia Márti. Az anyukámnak és a barátaimnak üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és hogy sokáig legyenek velem az életben.
0: Ó, kicsit így bepárásodott a szemem az üzenet végére, nem gondoltam, hogy ez történik majd velem, miközben indul a Teddy Swims dala. Hát így jó előre is tartalmas vakációt kívánom. 19-ig van suli, ugye?
1: 20-áig.
0: 20-áig hivatalosan, igen. Hát aztán érezzétek jól magatokat, és köszi, hogy itt vagytok velünk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most Girl Power, hozom a Fifth Harmonyt, aztán a világ egyik legtechnikásabb DJ-ét, James Hype-ot. Csörgünk, hello!
1: Hello, Zambó Jimmy-től a bukott diákdal lehet kérni?
0: Hát lehet, de nem itt. Kivel beszélek?
1: Akkor? Szabó előddel.
0: Szia előd. Valami szomorú apropója van a dalnak egyébként? Nyugtass meg, hogy csak viccelsz, bolondozol.
1: Nem bolondozok, én ezt a dalt szeretem. Arra fogom tárcsolni otthon.
0: Szinte látlak magam előtt. Kíváncsi, hogy műsor egyébként 6 órától lesz Monsieur Cookie-nál, jó?
1: Akkor 6-kor megpróbálkozom.
0: Igen, igen. Zambó Jimmy-t nem biztos, hogy fog a Cookie játszani, de igazi mai slágereket igen.
1: Na, köszönöm szépen, akkor majd akkor betereszonál.
0: Megéri felhívni.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a hétvégi takarításhoz, hát tudom, hogy sokan ilyenkor azzal foglalkoznak, szombat délután a lakáscsinosítgatáshoz is. Hát gondoljunk arra, hogy ma a lakáskultúra világnapja van, ennek szellemében végezzük ezeket a tevékenységeket. Ez a nap az otthonunk szépítéséről, a belső terek harmóniájáról és a kreatív lakberendezésről szól. Hihetetlen, hogy már mindennek van világnapja. Accent és a Don't Leave, hogy közben azért bulizunk is, ne csak takarítsunk, meg pakoljunk. Hozom hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
10: Taxi!

0: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
1: Ha nyár, akkor terasz. Ha terasz, akkor palotaszálló. Hűsítő levesek, bükki alapanyagokra épülő fogások, nyári frissítő ízek és az elmaradhatatlan lángos egy kis csavarral. Mindez a Hámorító partján a vízesés mellett, Lilafüred legszebb panorámájával. Foglaljon asztalt! Nyitás június 6-án. Várjuk a palotaszálló teraszán.
2: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
6: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. A társadalmi innováció lehetőségeiről és eredményeiről tanácskoztak a Miskolci Egyetemen. A konferenciát a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium rendezte egy több éves együttműködés lezárásaként. A szakmai eseményen az elmúlt időszak kutatási eredményeit és tapasztalatait mutatták be. A hétvége időjárását főként a napsütés határozza meg, csak néhány helyen fordulhatnak elő záporok vagy zivatarok. 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, és ilyen vidáman belemenetelünk ebbe az órába is. Szigalát hozom már is, jön az egykori Vance Joy klasszikus újra gondolt verziója. A Riptide, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, még ebben az órában aztán érkezik majd Kuki, a francia Muki. Szóval érkezik Szigala, aki szinte meg

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hello, szia, Mattias vagyok, meg itt Finnországból.
0: Ó, látom, hogy külföldi szám hív, de nem kapcsoltam gyorsan össze, hogy ez Finnország. Mi a helyzet? Jól vagy?
1: Igen, jól vagyok, itt megy a nyári szünet.
0: Már ott a finnország

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Light, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy ez pedig egy üzenet, ami a 0620-3111-111-re érkezett. Sziasztok, Melinda vagyok, Visznekről. Bevallom, fogalmam sem volt arra, hogy hol van Visznek, Heves megye, gyorsan meggoogliztam. Szeretnék üzenni a férjemnek, Palinak, aki hazafelé tart, mégpedig azt, hogy szeretem, és óvatosan vezessen. Köszönöm szépen, Melinda Visznekről, akit most ezek szerint szó szerint Visznek. Ha! Mégpedig autóval. Indul nem sokára a Before Party Show Kukival, aztán élő kívánság műsor, Disco Sheet és World Is My Radio Show is lesz. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: Szakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
7: Taxi!
6: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
8: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
9: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
11: Egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a Tech Kisbusz. A mi wifink a Martin Luther King. Nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki.
12: Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, hogy láttam ezt leírat, jó ég.
11: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusabb benne.
12: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
11: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket. Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
12: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni.
11: A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
12: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfölön azt üvöltöd,
13: hogy bomba.
11: Igen.
13: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
14: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
10: Köszönjük!
4: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Rendkívüli méretű ipari berendezés szállítása vonta magára a figyelmet a térségben. A több száz tonnás reaktort vízi úton juttatták el a Tiszán, majd közúton folytatta az útját, és várhatóan Bodrog Kisfaludon emelik ki a bárkákról. Újabb fejlesztések előkészítése van folyamatban Tokajban. A városvezetés célja, hogy tovább erősítse a település turisztikai vonzerejét, és még több látogató csábítson a világörökségi borvidék központjába. Szakmai bejárást tartottak a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben. A 2024 őszi tűzeset után megkezdett újjáépítési munkák folyamatosan haladnak, és a beruházás újabb látványos szakaszához érkezett. A hétvége időjárását főként a napsütés határozza meg, csak néhány helyen fordulhatnak elő záporok vagy zivatarok. 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
4: Rádió
10: 1. Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
4: Rádió 1.
7: Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk. De természetesen az első órában mixelek nektek az igazi mai slágereket, megszakítás nélkül. Na, még szép. Érkezik rögtön Fast Boy, és a szám címe Good Life. Hát nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Én Kuki vagyok, és ki

a Rádió Egyen. Itt van egy jó feldolgozás Faithless-től, ajaj, nem Insomnia, hanem New Religion, ez a szám címe, és ki feldolgozta? Hát a szexis B.B. Rexa. Nem szabad elfelejteni, hogy David Guetta nagyon futata őt, de jól tette, mert nagyon jó énekes nő, és istenien jól sikerült az a jó kis Faithless hangulat itt a Rádió Egyen. Vigyázzatok, 15 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, ma este természetesen 15 óratől 20 óraig élő kívánságműsor, de jöjjön B.B. Rexa New Religion. Hol mondtad, Kuki? New Religion. Artikuláljál te, csigazávaló. Na jó van, most nem beszélek. Csak zene. Hangerő maximális, hogy gyerünk!

0: Show, de jó volt az a kis muzsika, nem? Ajaj, de ez még semmi. Tessék, figyelj, most következik. És ki ő? Légy szíves. Na?
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Itt elég újabb Bob Sinclair, lányok, fiúk, isteni ez a zene, tényleg a szem címe I Can Wait. Ez egy feldolgozás, jó pár év ezelőtt, nagy siker volt, 2020 óránban ez így szól Európában. Allé, hopp, elég újabb Bob Sinclair, I Can Wait!

ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy, lányok, fiúk. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy tetszik ez a jó kis Before Party Show. Az egyik üzenek itt szól, hello, tetszik a műsor, és szeretném kérni egy jó kis pörgős zene. Jön a nyár, imádom azt a jó kis évszakot. Mondjuk ezt nem vagy egyedül, drága barátom. Sokan szeretik a nyarát, ugye? Ráadásul, állítólag, jó nyár lesz. Nem mondom, hogy full kanikula, de jó idő lesz. Jövő héten is. Haha, 25 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Na, akkor érkezik egy nyári hangulati muzsikánálunk. Ennyi és a szem címe. Tu me tiene loco, loco, contigo. Higgyetek nekem, egész nyáron ezzel fogtok bulizni. Jó hírem van, nem sokára, előkívánság műsor, de 15 percen keresztül, megszegítés nélkül mixelek nektek az igazi imás legereket. Loco, loco!

0: head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?

0: millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
7: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a Tech Kisbusz. A mi wifink a Martin Luther King. Nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki.
10: Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírata, jó ég.
9: Ja, ez egy megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusabb benne.
10: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
9: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket. Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
10: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni.
9: A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
10: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfölön azt üvöltöd,
11: hogy bomba.
9: Igen.
11: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. A társadalmi innováció lehetőségeiről és eredményeiről tanácskoztak a Miskolci Egyetemen. A konferenciát a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium rendezte egy több éves együttműködés lezárásaként. A szakmai eseményen az elmúlt időszak kutatási eredményeit és tapasztalatait mutatták be. A hétvége időjárását főként a napsütés határozza meg, csak néhány helyen fordulhatnak elő záporok vagy zivatarok. 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, a jól vagytok. Élő kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, élet vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól. Sütögetünk.
1: Az jó. De mit? Valami rontott hús, vagy grillezés, vagy...
2: Grill, tudom, hogy ki is szeretitek, grill.
1: Az nagyon jó.
2: Szürke, ilyen be van pártolva, ilyen döltőszeres, sokhagymás.
1: Jaj, de
2: ilyen
1: jó.
2: Finomságokat.
1: Ne felejtsd el, az a jó kis hagyma is, jó? Az a jó kis
2: az
1: igazi...
2: Az, sőtnék szergarépát is tárolunk hozzá, tehát...
1: Nagyon jó. Lesz egy kis buli a kanálatok, ugye?
2: Hát kisból ilyen, igen, évzáró buli.
1: Évzáró buli.
2: Iskola évzáró buli.
1: Nagyon jó. Na, kérteltelen Bibi Rexha, New Religion, ez egy nagyon jó muzsika, imádom. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Én minden szülőnek, aki így most már nagyon várja az év végét, és tényleg a pihenést.
1: Igen, igen.
2: Kicsit lazulni szeretne nyári előkészületekre, tehát...
1: Jó.
2: Nyárindító okay. Bulinak.
1: Helyes, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia. Pörögünk-e nagyot, lennok fiúk, érkezik elég, a Bibi Rexha, Fét leszel együtt, a szám címe New Religion, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1-en.
1: Szép étvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánság műsor 20 óraig, most ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi, hogy vagy?
2: Minden rendben, jól vagyok, ma éppen ünneplős napunk van, ugyanis szüleimnek ma van a házasság évfordulójuk, úgyhogy azt fogjuk megünnepelni, illetve egyik barátnőmnek ma van az esküvőjük, úgyhogy nekik is szeretnék nagyon-nagyon sok boldogságot kívánni így a mai napra is, meg a hátralévő életükre is.
1: Na, még szép, és figyelj csak, tudod a hányadik évforduló a szüleinek? Vagy nem tudod?
2: Tudom.
1: És nem mondod meg?
2: 34.
1: Ez nagyon szép, ez nagyon szép. Hát sok-sok boldogságot kívánunk akkor a szüleinek és a barátnő, mert már akkor már asszony lett, asszony, nem csak bölgy.
2: Igen.
1: És akkor mit szeretnéd kérni?
2: A legújabb belekentő számot szeretném küldeni a teljes családnak és a barátnőmnek is az esküvőre.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonátat, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm, én is kívánom neked viszont.
1: Köszönöm, ciao, szia. Pörögünk a nagyot, lányok, fiúk, érkezik elég újabb Alex Kenji, a szám címe Bambole. Fú, ez nagy zene. Hangerő maximálisan.

0: said forever, now I drive alone past your...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, hamarosan 19 óra lesz, ha esetleg vacsiztok, jó étvágyat kívánok nektek. Ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, legyetek szívesek, tessék üzeni nekem, jó? Na, a vonatúsa végén most újabb kedves telefonáló, hello, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, már régóta nem hívtál engem.
2: Eltűntem, elveszek a különböző tudományokba. Most a magyar nyelvtan ragozásaival vagyok elfoglalva.
1: Hát én is kiden, mindnapin.
2: Igen, de én már túlmegyek a keretek között, én mindent ragozok.
1: Ja, értem.
2: Például neveket felhasználókat, hogy mondjuk kam rám, vagy kam rád, és akkor még nem tudom a harmadik szemét, hogy velük ez hogy van.
1: Jó, kamarád, jó? Jól mutat, kamarád, egy D, D a végén, mint Dénes. És kinek szeretnéd külön ezt a kamarádot?
2: Minden ilyen átlagos értékeket nem képviselő, egyedi dolgokat foglalkozó, vagy egyedi dolgokkal foglalkozó, hozzám hasonlóan mindenféle általános dolgot unó embernek.
1: Esküszöm, nem tudlak követni, de jó hangzott.
2: Mert már én sem.
1: Mire érkezik a nyár? Van valami elképzelés? Mész valahol nyaralni? Vagy mi a program?
2: Sok elképzelésem van, nem tudom még. Még nem tudom még iránt viszont. Nem tudom. Jó. Majd kiderül. Majd elmesélem.
1: Jó, van, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonátát, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Én is köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Ciao. Szia. Elég újabb kamarád érkezik nálunk. Isteni az a zene. Jug Yourself, ez a szám címe. 0620 3

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsor, lehet még telefonálni a 0620-3-111-111-re egészen 20 óraig, jó? Hamarosan újra az együnk egyet érkezik a Zsizsini Laj, és a szám címe Get Lucky!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a Tech Kisbusz. A mi wifink a Martin Luther King. Nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki.
6: Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírata, jó ég.
5: Ja, ez egy megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
6: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
5: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket. Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
6: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni.
5: A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
6: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfölön azt üvölt,
7: hogy bomba.
5: Igen.
7: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Rendkívüli méretű ipari berendezés szállítása vonta magára a figyelmet a térségben. A több száz tonnás reaktort vízi úton juttatták el a Tiszán, majd közúton folytatta az útját, és várhatóan Bodrog Kisfaludon emelik ki a bárkákról. Újabb fejlesztések előkészítése van folyamatban Tokajban. A városvezetés célja, hogy tovább erősítse a település turisztikai vonzerejét, és még több látogatót csábítson a világörökségi borvidék központjába. Szakmai bejárást tartottak a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben. A 2024 őszi tűzeset után megkezdett újjáépítési munkák folyamatosan haladnak, és a beruházás újabb látványos szakaszához érkezett. A hétvége időjárását főként a napsütés határozza meg, csak néhány helyen fordulhatnak elő záporok vagy zivatarok. 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét, szép estét lennek fiúk, 20 óraig élő kívánság műsor, ne hagyjatok abba, lehet még telefonálni a 0620-311-111-re. Mit most, kicsoda? Halló!
2: Szia, Kuki, Dávid, Budapestről.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Minden nagyszerű. Most már itt lassan vége van a naptak.
1: Igen, igen.
2: Lemegy talán az esti csúcsforgalom, és úgyhogy.
1: Jó, mondjuk,
2: haza.
1: Általában hétvégén nincs az a csúcsforgalom itt hétköznap, de azért mennek az emberek a kocsiban, mennek, az biztos. Na, figyelj, kértél tőlem a jó kis kasmiás a szem címe Wild Ride, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, David.
2: Küldeném a pici fiamnak, aki éppen csodálkozva nézi felettem felém, hogy kivel beszélek éppen, ő Patrik. És mindenki más tehát szeretni.
1: Hát mondhatod neki, beszélsz egy furcsa emberrel, pedig nagy szíve van, csak kicsit másképp beszél magyarul, mint ti. Kicsit próbál meg kicsit védeni engem, jó? A fiad előtt, jó?
2: Mindenképpen.
1: Jó, van, oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, kellemes estét, vigyázz magadra, és bármikor hívhatsz, jó? Itt vagyok, szombat vasárnap, jó?
2: Mindenképpen, minden szombat vasárnap jól foglak hívni.
1: Nagyon helyes. De ha nem, akkor én tudom, hol laksz, jó? Mondjuk nem, de mindegy, jó, rendben. Ciao, ciao, szia. Hello, hello. Na, zenélünk egyet, érkezik Kasmia, és aztán címén Wild Ride, itt a rádió egy ilyen, ahol csak igazi, ma is leger meg.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, szép hétvégét, szép az élet, ugye? No, még szép, ráadásul kívánságműsor 20 óraig, megyünk tovább, nincs mese, kihez van szerencsém, halló, halló!
2: Szia, Zuki, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm.
1: Na, jó van.
2: Minden oké. Okay.
1: Minden
2: éppen okay. A Flabelosó vagyok.
1: Mi vagy, mit csinálsz?
2: Flabelos. Ez egy ilyen rázós. Ilyen rázós,
1: igen. Szóval gondolom, fogyókúra van.
2: Így van.
1: Jó, van ott már. Mondjuk nyáron mindenki fogyókúrázik. Utána téren
2: hát,
1: plusz 10 kiló, utána nyáron csak mínusz 5.
2: Így kicsit... van.
1: Igen. Na, kettetelem Joel Curry, ami Isten jelszám címeztei, A Little Longer, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most fogyókúrázik.
1: Na, hát akkor valahogy gondoltál rám is. Én próbálok. Nem mindig megy, de hát na. Ez van.
2: Jó, nem mindegy, de ez megvan az akarat, az a lényeg.
1: Így van. Köszönöm szépen a telefonatál edzés közben, a hied lehet mondani, és én kívánok minden jót neked, jó? Köszönöm, hogy hívtad.
2: Köszi.
1: Ciao, szia. Igen, nyáron, általában van nyár előtt, mindenki próbál kicsit fogyókúrázni, igen. Állítólag a legjobb módszer az az, hogy sok vizet kell inni, és kicsit kevesebb kenyeret enni. A vizet megiszom, a kenyer, mert mindig eszek, na mindegy. Érkezik a Joel Curry, Stay a Little Longer, nagy újdonság és isteni muzsika.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekik ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hi, this is Tiesto.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, ha esetleg lentfajtunk Balatonon, akkor jupi itt. Elég jó az időállásban, mondjuk gondolom, hogy picikén még hideg a víz, de na, gondolom a táj gyönyörű, és mindig szép a Balaton. A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém, halló, halló.
2: Halló, Kuki Gizbo vagyok.
1: Jóság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, jó van.
2: Pihengetünk, megyünk majd dolgozni.
1: Ah, mentek dolgozni. Ah, de figyelj, dolgozni kell, ha azt tudod.
2: Persze.
1: Na, jó van, oké. Mit szeretnél kenni tőlem, Gizmo?
2: Egy új Taylor Swift-et.
1: Ah, legújabb Taylor Swift, nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked, Kirádoznak, Franciskának, és köszönetek.
1: Oké. Rendben, akkor jó munkát kívánok neked, kitartást, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao, ciao. Érkezik elég újabb Taylor Swift nálunk tényleg, sikeres az a hölgy, ja? Bármilyen koncert csinál, ez full tert ház, neki nem kell izgulni, hogy vajon lesznek néző. Sőt, általában 3 órát elfogy az összes jegyet. Na, nem is beszélünk, milyen sok pénz van a bankszámlán, ugye? Allez, Kukika, indíts be elég újabb Taylor Swift itt a Rádió Egyen.
0: Kuki Weekend Show! Kuki Weekend Show! A Rádió Egyen!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, van a túlsó végén egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Gabi.
1: Szabi?
2: Gabriella.
1: Ja, Gabriella?
2: Igen.
1: Gabriella. Jó, melyik városból?
2: Esztergom.
1: Ó, de szép az a város. Az egy jó helyen laksz, jó helyen laksz. Na, kértél tőlem az elég újabb Lady Gaga számcímed, a Dead Dance. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, Gabriella?
2: Saját magamnak.
1: Saját magának?
2: Igen.
1: Jaj, de jó, jól teszed. Jó. Érkezik Lady Gaga, lányok, fiúk, The Dead Dance.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Kuki Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620-3-111-111. Hívd most! Kuki csak rád vár!
2: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Csó a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menetek sehova, maradtok itt velünk, érkezik a diszkusi csapat 9-ig, ma este 9-től US Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, Kuki

0: figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a Tech Kisbusz. A mi wifink a Martin Luther King. Nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki.
4: Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
3: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
4: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
3: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket. Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
4: individualizmus. Szeretem, amikor tudnak önmaguk lenni.
3: A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
4: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfőben azt üvöltöd,
5: hogy bomba.
3: Igen.
5: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. A társadalmi innováció lehetőségeiről és eredményeiről tanácskoztak a Miskolci Egyetemen. A konferenciát a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium rendezte egy több éves együttműködés lezárásaként. A szakmai eseményen az elmúlt időszak kutatási eredményeit és tapasztalatait mutatták be. A hétvége időjárását főként a napsütés határozza meg, csak néhány helyen fordulhatnak elő záporok vagy zivatarok. 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco!
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szombat este is indul a Diszkósít Rádió Show, pontban 8-kor. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG még nyaralni van. Én pedig a játszók előtt és a mikrofonoknál DJ Junior vagyok.
8: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én várok mindenkit szeretettel ma. Balaton Mária fürdőn, Dance I Said lesz. 3 órán keresztül pörgetem majd a lemezeket, ahogy itt letettük a lantot. 9-kor irány a Balcsi.
7: Most pedig induljunk meg Kato és John közösségével a Turn the Lights of DJ Junior remixével. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádió. Köszönöm.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szombaton este és egy órában diszkosít. Jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Norbertek, Szintiák, Artemiszek, Déliák, Fülöpök és Kolosok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovics József, fogadhajtó világbajnok vecsésről, Szabadi Nóra, Dr. Knoll Zsolt barátom, Táncos Gábor és Praszna Ádám. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Knoll Zsolt műtötte a térdemet, azóta is jól tudok vele focizni, egy ajánlottad egyébként őt, és ráadásul itt van a rádió egy épületében, csak alul az a bizonyos klinika, úgyhogy nem kellett messzire menni. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, ami igazából a magyar szenzáció, hiszen az első olyan dal szerintem olyan beatporton number one tudott lenni, az összlistán, tehát az összes stílust, hogyha összevetik, azon a bizonyos top 100-as listán első helyen van. Mindannyiunknak van belőle saját remixe, én ki is raktam ezt a YouTube csatornán már a klipet, és most viszont lejátszom itt a Rádió 1-en a Hugel és Ultranatével közös, Imai Angel-lel közös dal, a Moving to the Sun DJ Junior remixben.

0: és utána, hát nem is tudom, hogy hajnalban vagy másnap délután hoznak haza, de ugye utána meg I Love the 2000s Festival van, és nekem 4 órakor már ott kell lennem majd azon a helyen, ahol egyébként a Rádió egy születésnapi fesztivál is volt. Szóval bonyolult ez a ráckevei diszkosi sztori, de a lényeg az, hogy megtartjuk, ott leszünk, én kezdek.
1: Hát csak neked, nekünk nem bonyolult, mi ott leszünk majd utána, de Anvaival egy biztos, még rádió egy DJ-k vannak előttünk, utánunk, tavaly is így volt egyébként, idén is így lesz, várunk mindenkit nagy szeretettel, tehát a Rádió egy is támogatja az eseményt, ezért beszéltünk róla ennyi. A folytatásban egy olyan dal, amelyet július 4-én majd, ami egyébként Independence Day, ugye, de nem ez lesz a buli neve, hanem Club Speed Party, méghozzá egy open air, ott is fogom ma játszani, most viszont egy vadonatúj remixeből jön a Plastic Dreams, ezúttal Rui J-jel és Hu-val a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai slágermeccs, hogyha valaki kíváncsi rám ma este a Balatonon talál, úgy indítom a nyarat, hogy egy úgynevezett egészestés, idézőjeles egészestés bulit csinálok. Előttem és utánam a padavanom fog pörgetni, én pedig 3 órán keresztül szórakoztatom majd az egybegyűlteket. Minden információ rajongója oldalamon a Facebookon, a jelszó Dance I Said.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal, amelyet játszottam a rádió egy születésnapi fesztiválján, amikor én mixeltem abban 8,5 percben ott a színpadon, mert kb. Ennyi volt, mert ugye játszottunk 28 percet, és még a szorít is bemutattuk az új diszkosidat. Szóval ez a Day by Day egy feldolgozás, egy cover dal, amelynek a jogosítása folyik, és az új klip is készül már hozzá a mesterséges intelligenciával. Szóval jön DJ Junior és a Day by Day itt a diszkosidban.

0: esti show-ja, a Diszkosít Radio Show. Ma is került ki egyébként vadonatúj tartalom a Diszkosít YouTube csatornára, amely ráadásul kapott egy ilyen kottát vagy hangjelet, amitől eredeti valódi lett a DJ Junior videó csatorna, nem csak a remixek, amivel viccesen szoktam konferálni a saját dalaimat és remixeimért, de egy biztos, hogy oda kikerült egy régi Club Speed-es, a Montini Experience My House is Your House, amit szintén játszottam a Rádió születésnapi fesztiválján.
1: Még jó, hogy az öniróniához van érzéked, mert tehát az, hogy eredeti valódi fulkamú gagyi, hagyjál már az oltásodat.

0: verziókhoz azt, hogy remix. Az enyém egy mix, nem hivatalos.
1: Hát ki tudja, már ezek keverednek, ma a bootlegek, a mashupok, a mixek, a remixek, már az eredeti dalok is néha a cover dalok, de a cover dalokra nem írják oda, hogy eredeti.
0: Így van.
1: Szóval itt az éj, ez már teljes felfordulás van. Amióta már az AI bejött a technológia, igazából az elektronikus zenébe azóta minden keveredik. Ők is keverednek a folytatásban, hogy nagyon furcsa összeállítás ez. Jön Rosália, ő egy ilyen spanyol popstar, aztán Björk, ugye, ő egy egészen különleges hangú énekes hölgy, és itt van Yves Tumor, aki meg egy Miami-ból érkező rapper sztár, popstár. És jön egy közös daluk, amiben a stílusok is keverednek. Ez a Bergen, ebből érkezik a DJ Junior Remix eredeti valódi, hogy szoktam mondani, itt a Diszkocsitben a Rádió 1-en.

0: premier, és természetesen tele lesz energiával. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást! Én Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: DJ Junior vagyok, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető, ami saját remix, stb. A YouTube csatornámon, meg a Facebookon van a 2026 első részében készített remixek, az újak is majd kikerülnek, mert hogy folyamatosan kerülnek ki tartalmak, ma is került ki a YouTube csatornámra. Ezen kívül jövő kedden mixelek itt a rádión, és akkor hozok egy Ricky Poveri, Chai Tali, Ciao More dalt, amelyet egyébként a Pizza Partin be is mutattam mindenkinek, akkor jön majd a klip is hozzá. Most viszont a diszkosít saját dalával, a vadonatújjal búcsúzunk, hamarosan érkezik a megjelenés és a videoklip is. Ez a Sorry, ezzel intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mixműsora, a Verb is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, zseniális lesz velünk ez a szombat este. Zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Szemfelttel fogok kezdeni, és a Heart Like Mine na nyitjuk a Verb is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: a Rádió Egyesült Word is Mine Radio Show szombat este a Loving Arms a lemezjátszói mögött Ed Sheeran és Martin Garrix még 2016-ban elkezdtek dolgozni egy dalon, de csak idén adták ki 10 év után.
1: Igen, nagyon durva ebbe belegondolni, és igazából, ha már ilyen párhuzamat szeretnék vonni, akkor 10 éve, hogy van Rádió Egy is.
0: Bizonyám, ez egy nagy találkozás.
1: Igen. Martin Garrix és Ed Sheerannek valószínűleg többet kellene együtt dolgozni, mert ez egy nagyon jó koprodukció volt, és egy nagyon jó együttműködés. Engem nagyon elvisz ez a dal, főleg ebben a remixben, egy picit ilyen szálós, egy picit ilyen melodikus, minden esetre Ed Sheeran és Martin Garrix újdonsága következik. Repeat it, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Szombat estéteket, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio, és itt van egy tökéletes rádiósláger Joel Corey stúdiójából.
1: Abszolút beleillik ez a zene a mai szombat estébe. Egy picit ilyen nyárias, vidám, és minden benne van, ami a 21. században egy jó zenében benne kell, hogy legyen. Úgyhogy Joel Corey következik a Stay a Little Longer. Itt a rádió egyen a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Ez volt a Torture of the Heart a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A Laughing Arms lemezjátszóknál maradunk az abszolút friss zenéknél. A Medúza új megjelenése jön. Neked hogy tetszik, Andris?
1: Én igazából nagyon szeretem Medúza munkásságát, mert nagyon régóta követem, és nagyon imádom, hogy benne van ez a kis plug hang, ami tulajdonképpen minden Medúza zenében benne van. Egy ilyet meghallunk, akkor biztos tudjuk, hogy ezt bizony Medúzáig készítették. I Don't Wanna Go Home című újdonságuk is brutális. Nagyon hidegrázós, nagyon nyár, nagyon szexi, és nagyon beleillik a ma estébe. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: 26-ban is begurított nekünk egy tökéletes nyári slágert. Ez volt az I Can Wait Kiesával a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms ezzel zárt ma, merre mész tovább innen, Andris?
1: Robogok tovább tájára, egy relatív korai nappali bulira, utána pedig Debrecenben fogok szexizni.
0: Hajrá, engedünk is, jó bulikat neked, ti pedig maradjatok mindenféleképpen. Gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön nyúlik!
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Vihetjük szépen tovább a szombat estét, innentől New Week, itt mellettem a stúdióban. Hello, hello!
1: Hello, Geri, szevasztok, srácok, óriási zenéket hoztam ma is, rengeteg finomságot, jó néhányat a múlt hétről, amit már imádok, és igazából tényleg azt gondolom, hogy érdemes pörgetni itt a Rádió 1-en. Egy Alex Kendrick-el indulunk, és a Bambolé-val itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Number One, és ez bizony egy magyar sikertörténet, hiszen Imael Angel készítette, ő egy magyar csaj, az AI segítségével csinált egy brutál jó zenét, feltöltötte a TikTokra, és ott figyelt fel rá Hugh Girl.
1: És Hugh Girl azt gondolta, hogy ez egy óriási zene, és hát akkor miért leszállnék be a buliba, és mennyire igaza van Moving to the Sun itt a Rádió 1-en.

0: Este New Week a lemezjátszói mögött is nagyon érett már. Ez a most érkező fantasztikus kollab két igazi állistás nagyágyú készítette. Jennifer Lopez és David Guetta egyenként mind a ketten 30 éve vannak már a pályán, és itt van végre egy közös dal.
1: Így van, és szerintem még mind a ketten nagyon-nagyon fittek, és mind a kettőkben rengeteg energia van. Ugye az egyik a gyönyörű hölgy, az nem más, mint Jennifer Lopez, a másik pedig egy igazi úriember, David Guetta, és a Save Me Tonight érkezik itt a Rádió 1-en.

0: a World is Mine Radio Show a rádió egyen, nyúlvik a lemezjátszói mögött, és nagyon fogtok örülni ennek a dalnak.
1: Kérlek szépen, egy igazi klasszikus, mi nagyon-nagyon szeretem a klasszik house zenéket, és ezt már tényleg lehet bőven annak mondani. The Age of Love-tól az Age of Love, és ebből pedig egy Franco Lippi remix, ami szerintem egy nagyon extra történet lett. Én már hetek óta játszom a klubokban, itt a

0: Játszik még nyúvik, itt mellettem a lemezjátszóknál a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Merre visz az utat, hová mész majd innen?
1: Megint csak körbejárom az országot, indulok délről Orgoványról, aztán pedig Vonyarcvas egyik meg sem áll az utam, úgyhogy nagyon-nagyon kemény kilométerek lesznek, viszont nagyon kemény bulik is. Jövő héten pedig itt találkozunk.
0: Ez most egy meglepő kollab, jön Fischer és Tones and I, a közös zenéjük címe Favor, aztán 11-től Antonio a lemezjátszók mögött, várjátok meg őt is. Itt a Third

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Antonio.
1: World is Mine Radio Show starts now. The world is
2: mine. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
3: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

A kedvencem Summer és a 12-12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12-12 a World is My Radio Show-ban.

0: And és a Put Your Hands Up For Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A World Is Mine Radio Show-ban Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Fogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: egy kis multidézés, Armand van Helden és You Don't Know Me a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban Antonio utolsó előtti zenéje ez volt ma. Merre mész tovább?
1: Én már veszem a kabátomat, ugyanis ma este Nyíregyházán játszom. Nyíregyházán tudtok velem találkozni, ahol még egy nagyon jó hamburgert is ehetünk együtt. Jó hétvégét mindenkinek! Szia Geri! Jövő héten találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, köszi a ma estét! A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjféltől pedig a Guest Mixben Ranger a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Ennyi fért a mai különkiadásunkban, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang Teddy's Filmstől, azt a mindenit. Ez a rádió egy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig mindjárt egy rádió egy DJ, mert hát Mesker Vikivel nem nagyon lehet tévedni. Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Eden tőle, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek között a hazai élvonal és a nemzetközi élvonal egymás után, most egy jó kis dob. Itt is volt. Na és a nemzetközi élvonal, Bibi Rexával az élen, a Faithless dalal, a New Religionnel, amit indítok, itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek és egy vadi új játék indul náluk, ez is a foci VB-hez kapcsolódik, igen, mert egyre közelebb a foci VB. Három focival kapcsolatos kérdésünk majd náluk minden nap, aki pedig bekerül a játékba is, jól válaszol, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Hörzalába Purple Disco Machine jön, ez a Wonderful Life itt a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg is hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszi pedig Alex Kenji a fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át, Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hangulatot hoz. Alex Kenji, az igazi mai slágerrel, ez a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi